Leopold van der Pál zenét hallottuk, ami Rudolf Steiner Vázlatok és töredékek című műve alapján készült, és utal a zeneszerző Mozart kvartettjeire. A zene egyébként nem külső eseményeket, hanem inkább belső lelki folyamatokat ábrázol. Dvorzsák hősi éneke következik.

Antonin Dvorák hősi ének szimfonikus költeménye hangzott el, az új bázeli zenekar Christian Knüssel vezényelte. Most Bohuslav Martinů Gilgames című oratóriuma következik. Az énekes szólisták mellett egy narrátort hallanak majd, valamint a berlini rádió kórusát.

Bohuslav Martinů Gilgames eposz című oratóriuma hangzott el. Énekes szólisták, egy narrátor, a berlini rádió kórusa és az új bázeli zenekar tolmácsolásában vezényelt Krisztián Knüssel. Most a Don Giovanniból következik Don Ottavio áriája.

Mozart Don Giovanni című operájából hallottunk egy áriát, Mihály Sáde énekelt. A librettót Lorenzo da Ponte írta, aki egy nagyon érdekes életű ember volt, egyesek szerint egy kicsit olyan szélhámos típus. Antonín Dvořák amerikai vonos négyesével folytatjuk a zenélést.

Antonin Dvořák F-dur úgynevezett amerikai vonós négyesét a Pavel Haas kvartett előadásában hallottuk. Dvořák évekig a New York-i Nemzeti Konzervatórium igazgatója volt, az ott szerzett élményei miatt komponálta például az Új Világ szimfóniát, na meg ezt a kvartettet is. 4 óra van.

Robert Schumann Opus 61-es második szimfóniája következik. Ezt a művet a zeneköltő 1846 körül komponálta, és ebben található, ezt az idősebbek tudják, az egykori híradó szignálja is. A komponálás előtt egy évvel a zeneszerző feleségével egy nagyszabású koncertkörutat tett Oroszországban. De amikor a Schumann házaspár utazott, akkor nem Schumann volt a sztár, hanem Klára. Többször előfordult, hogy a zeneköltőt semmibe sem vették, és csak az ünnepelt zongora művésznőt éltették. Volt, hogy azt hitték, hogy ő csak a lakája vagy inesa a zongora művésznőnek. Halljuk a C-dur szimfóniát.

Robert Schumann második szimfóniáját a Magyar Rádiózenekar adta elő Vásári Tamás vezényletével még egy 96-os hangverseny felvételéről. Anton Arenszkij csak 45 évet élt, az orosz romantika egykor nagyon ismert alakja volt, mint tanár, olyan zeneszerzőt oktatott, mint Rachmaninov. Harmadik szitje szól.

Anton Arensky harmadik szitjét James Anagnuson és Leslie Kinton játszotta. Farkas Ferenc öt régi magyar tánca következik a dél-koreai fúvósötös előadásában. A Respighinél nevelődött komponista latinos és sajátos a mediterrán kultúrát közvetített a magyar zenei művelődés számára.

Farkas Ferenc öt régi magyar tánca hangzott el a dél-koreai fúvós ötös előadásában. Farkas Ferenc 90 éves kora fölött is még szellemi ragyogásában tündökölt, nagyszerűen idézett verseket bármiből. Most Henrik Wieniawski D-dur polonéze szól.

Vjenyevszky Didur polonézét Szilvai Réka és Naoko Ichihashi adta elő. Vjenyevszky a romantika korszakának egyik nagy jelentőségű alkotó előadó muzsikusa volt. Egy orvos fia volt, és a zene szeretetét az öccse is örökölte, ő zongora művész lett. Palestrinától hallgatjuk meg most a Magnificatot.

Palestrina a Magnificat Primitone című zeneművét hallottuk, Marco Bezli, David Livermore, Fabian Schoffrin, Annemieke Kantor és Daniele Karnovics előadásában. Camille Saint-Saëns Desdur etüdje következik népszerűbb nevén etüd keringő formában.

Camille Saint-Saëns zenéjét hallottuk, etüd keringő formában Stefan Lindgren zongorázott. Riá Strauss-ról sokszor megírták, hogy egy papucs férj volt. Pauline de Ana szoprán énekesnő volt a felesége, és neki legalább 200 dalt írt, sőt az operái hősnőit is róla mintázta állítólag. Most egy variációt hallunk Strauss-tól.

Változatok egy bajor népdalra. Riás Strauss kompozícióját Daniel Dutz, Dominik Fischer és Alexander Kionki előadásában hallottuk. Pauline egyébként a feleség egy erős kezű hölgy volt, és mindig irányította Straussot, de ő ezt elfogadta. Most Nagy Frigyes C-moll szonátája szól.

Nagy Frigyes Cémo szonátáját Konrád Huntéler, Wuttermüller és Ton Koopman előadásában hallottuk. Utolsó muzsikánk ma Jean Sibelius Karélia szvitjének balladája lesz. Bízom benne, hogy sikerült hangulatosabbá tenni az éjszaka magányos óráit. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Pap Sándor és Németh Attila.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő

0: teremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen mérföldkőnek nevezte a csatlakozási tárgyalások megkezdését Kijevvel, és közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról. Súlyos vonatbaleset történt a dél-angliai Bedford közelében. Egy London felé tartó vonat műszaki hiba miatt megállt a pályán, és egy másik, szintén a fővárosba tartó jármű hátulról nekiütközött. Az egyik mozdonyvezető meghalt, és csak nem 90-en megsérültek. Ez volt az elmúlt évtizedek legsúlyosabb vasúti szerencsétlensége a Szigetországban. Itthon aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. A parlament hétfőn döntött arról, hogy nem lehet miniszterelnök, aki már legalább 8 évig volt kormányfő. Sülyog Tamás azt írta, az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást korábban sem Magyarországon, sem más európai parlamentáris demokráciában nem tartották szükségesnek. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat munkatársai a legforgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Meghalt Tímár Sándor, Kossuth-díjas koreográfus, a nemzetművésze. A szolnoki tanyavilágból indult, és a magyar néptánc megújítója lett. Ő alapította a Bartók Béla táncegyüttest, és nevéhez kötődik a Tímár módszer. Pályája során számos együttest vezetett, pedagógusként generációkat nevelt. Tímár Sándor 95 éves volt. Ma van a múzeumok éjszakája. Csak nem 470 helyszínen több mint 3000 program várja az érdeklődőket. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótló buszok viszik az utasokat. Az amerikai film stábja a stadionok állomás alagúti részében forgat. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a produkció fedezi a BKK plusz költségeit, a közlekedési cég mintegy 50 millió forintot kapott. Érkezik az év első nagy hőhulláma, ezért mától keddi félig másodfokú hőségriasztás érvényes. A déli és kora délutáni órákban kerülni kell a tűző napot, és fokozottan figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. Kedves hallgatóink, 6 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Ariana Savai énekel és hárfázik. A svájci születésű spanyol klasszikus énekes, hárfaművész és zeneszerző most középkori és reneszánsz énekeket és dalokat szólaltat meg katalán, spanyol, portugál és más nyelveken. Ariana Savai a Mesterek órájában, ma 11 órakor a Bartók Rádióban. A zenebeszéd következő műsorában Wolfgang Amadeus Mozart S-dur divertimentóját elemzi Farkas Zoltán.
2: Azok a zenetörténészek, zeneírók, akik a Brácsával rokon szenveznek, könnyes szemmel elragadtatott hangon beszélnek erről a műről, mert hiszen itt azért a Brácsa is megdicsőül és egyenrangú a többi hangszerrel.
1: Zenebeszéd. Még közelebb a muzsikához. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
4: A
3: ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
2: Mindig a közösséget úgy formálni, és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
3: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
4: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb

0: színvonalon adja át.
1: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
3: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Június 20-a van, szombat, az év 171. napja. Folytatjuk a múlt héten megkezdett lemez újdonságokat, így Robert Schumann zongora műveit Elizabeth Leonskaja játékában, Elsa Dreissig szopránénekesnő új ária lemezét Invocation címmel, Nemanja Radulovic Prokofjev albumát és Ferdinand Ries szimfóniáit a Tapiola szimfonietta előadásában Janne Nissonen vezényletével. Ez a paletta egészül ki a Hungaroton új kiadványával, amelyen a Kovács Péter vezette Mendelssohn kamarazenekar játsza Bizé és Csajkovszkij eredetileg zongorára írt műveinek vonós zenekari átiratait. Mindezek előtt azonban fogadják szeretettel a következő egyperces novellát Örkény István tollából. Optikai csalódás. Már a virradóan agyvérzés következtében elhunyt dr. Dobro Lubimov Géza, több kitüntetés birtokosa, a Budapesti Tudomány Egyetem kiváló fizikus professzora. Tanítványai tréfásan a Pettyes csúf nevet adták neki, azért a különc szokásáért, hogy télen-nyáron fehér alapon piros pettyekkel díszített öltönyöket viselt. Csak most világlott ki, a boncolás alkalmával, hogy a jeles tudós valójában nem volt különc, és nem szolgált rá a diákok gúnyolódására sem. Mint kiderült, az édesanyja, aki állandóan piros-babos ágyhúzatokat használt, egyszer csecsemőnek nézett néhány pettyet, és bepójálta, majd megszoptatta, végül fölnevelte őket. Az azóta eltelt 67 évben egész Budapest áldozatául esett ennek a mulatságos optikai csalódásnak. Földi maradványait, körülbelül 200 pettyet holnap helyezik örök nyugalomra a főváros által adományozott díszsírhelyen. Az első zenénk Domenico Scarlatti D-moll szonátája lesz, mandolinra és basso continuóra. Longó jegyzékszáma 211. Avi Avital játszik mandolinon, Ofira Zakai tenorban, Patrick Szepek cellón, valamint Jézár Karson csembalón.

Domenico Scarlatti D-moll szonátáját hallottuk mandolinon és basso continuón. Avi Avital játszott mandolinon, Ofira Zakai teorbán, Patrick Zepek cellón, valamint Izár Karson csembalón. A Mendelssohn kamarazenekart vezető Kovács Péter hangszerelte meg Csajkovszki gyermekdarabjait és Bizé gyermekjátékok című négykezes sorozatát. A Hungarotonnál megjelent lemez címe Vonós mesék, Tales on Strings. A márciusban megjelent CD-ről most Georges Bizet gyermekjátékok című ciklusának első 6 tétele szólal meg. A hinta, a búgócsiga, a baba, hintalovak, a tollaslabda, valamint trombita és dob.

Georges Bizet Opus 22-es Gyermekjátékok című sorozatának első 6 tétele hangzott el Kovács Péter hangszerelésében. A Mendelssohn Kamara zenekar játszott, melynek koncertmestere Kovács Péter. Vecsei Ferenc kapriccsójával folytatjuk, Vízesés numero 2. Szabadi Vilmos hegedül, Homor Zsuzsanna zongorázik.

Vecsei Ferenc vízesés numero 2 című kapricsója hangzott el, Szabadi Vilmos hegedült, Homor Zsuzsanna zongorázott. Elizabeth Leonskaja Warnernél megjelent két lemezes albumán, ahogyan már a múlt héten meséltem róla, Schumann szonáták és variációk hallhatók, persze nem kizárólag. Néhány különösen nagy kedvencem is helyet kapott a lemezen, például a most következő variáció sorozat, az Opus 13-as szimfonikus etüdök.

Elizabeth Leonszkája zongorázta Robert Schumann Opus 13-as szimfonikus etüdök című művét. Joseph Martin Kraust gyakran nevezték a svéd Mozartnak, noha Németországban született, pályájának jelentős részét a svéd királyi udvarban töltötte. Rövid élete során a késő klasszika egyik legeredetibb alkotójává vált. Zenéjében a mozarti elegancia gyakran meglepő harmóniai fordulatokkal, drámai kontrasztokkal és már a romantikát előlegező érzelmi intenzitással párosul. Műveit ma egyre gyakrabban fedezik fel újra, hiszen jól mutatják, hogy Haydn és Mozart korában a bécsi klasszika nem csupán Bécsben virágzott, hanem Európa számos kulturális központjában is. C-dur szimfóniáját a Capella Savaria együttese adja elő, Nicholas McGegen vezényletével.

Joseph Martin Krauss C-dur szimfóniája hangzott el, jegyzékszáma 138. A Capella Savariát Nicholas McGagan vezényelte. Nemanja Radulovics új albumát Prokofjev művészetének szentelte, erről már meghallgathattuk a múlt vasárnap a G-moll hegedű versenyt. Több felállásban is hallhatunk műveket, a lemezen található legutolsó kompozíció esetében Radulovics saját kamara együttese, a Les Tris du Diable, Ördög Trilla működik közre. Alexander Sedlar átiratában hallhatjuk a Hamupipőke második felvonásából a nagy keringőt. Nemanja Radulovics hegedű tehát közre működik a Les Tris du Diable, amelyben vonósokat, zongorát és ütősöket hallhatunk.

Szergej Prokofjev Opus 87-es Hamupipőke című balettjének második felvonásából csendült fel a nagy keringő. Átiratot hallhattunk Alexander Sedlar tollából, Nemanja Radulovics játszotta a szólót, közreműködött együttese a Les Tris du Diable. Liszt Ferenc Velence és Nápoly című sorozata következik, mely az Zarándok évek második kötetéhez készült függelék. Ennek tartalma Gondoliera, a Canzone, valamint a Tarantella. Roger Mürárov zongorázik.

Liszt Ferenc, Velence és Nápoly sorozatát hallottuk, mely a Gondoliera, a Canzone, valamint a Tarantella című darabokból állt, és ez tulajdonképpen az Arándok évek második kötetéhez készült függelék. Roger Muraro zongorázott. Elsa Dreisig, francia dán szoprán, Invocation című albuma megidéző, megszólító, fohászkodó áriákat vonultat fel, gyakran Istent, az égieket, különös lényeket, vagy akár a holdat szólítja meg, de nem kizárólag. Lauretta például az édesapjának könyörög, hogy essen meg rajta a szíve. Giacomo Puccini Gianni Schicchiéből következik Lauretta áriája. A genovai Carlo Felice Operaház zenekarát Massimo Zanetti vezényli.

0: Elza Dreiszik énekelte Giacomo Puccini Gianni Schicchiéből Lauretta áriáját, az O mio babbino Károt. Közreműködött a genovai Carlo Felice Operaház zenekara, a karmester Massimo Zanetti volt.
1: Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Arianna Savai énekel és hárfázik. A svájci születésű spanyol klasszikus énekes, hárfaművész és zeneszerző most középkori és reneszánsz énekeket és dalokat szólaltat meg katalán, spanyol, portugál és más nyelveken. Arianna Savai a Mesterek órájában, ma 11 órakor a Bartók Rádióban. Világjáró művészeink adásában Barát Emőke és Álvaro Zambrano énekel, Virág Emese zongorázik. Schumann halálának 170. évfordulója alkalmából két dalciklust hallhatunk. A költő szerelme és Asszony szerelem, asszony sors. Utóbbit Karl Löwe megzenésítésében is. Az est két énekese a közönség által jól ismert nemzetközi hírű magyar szoprán és a chilei tenor, aki jelenleg Berlinben él. A március 26-ai koncert felvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból ma 17 órakor a Bartók Rádióban.
2: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
3: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
4: Mindig a közösséget úgy formálni és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
3: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
5: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adja át.
3: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Ludwig van Beethoven rondinója lesz következő zenénk, mely az opusz szám nélküli művek jegyzékében a 25-ös számot viseli. Sabine Meyer fúvós együttese játszik.

Elhangzott Ludwig van Beethoven rondinója, Verke One Opus Zahl 25. Sabine Meyer fúvós együttese muzsikált. Elizabeth Leonskaja Schumann albumát vesszük elő ismét, amelyről nemrég hallhattuk az Opus 13-as szimfonikus etüdöket. Schumann 5-öt elhagyott a végleges változatból. Ezek megőrződtek, de helyük a ciklusban kérdéses, ezért néha külön lehet őket hallani, mint ahogyan most is Leonskaja felvételén. Tehát hallgassuk meg ezt a függeléket a szimfonikus etüdökhöz, a témát és 5 variációt Elizabeth Leonskaja játékában.

0: Elhangzott Ferdinand Ries 7. A-moll szimfóniája, opusz 181. A Tapiola szimfoniette együttesét Jan Nenizonen dirigálta. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriela nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép zenékben gazdag nagyszerű hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk holnap reggel is!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Arianna Savai énekel és hárfázik. A svájci születésű spanyol klasszikus énekes, hárfaművész és zeneszerző most középkori és reneszánsz énekeket és dalokat szólaltat meg katalán, spanyol, portugál és más nyelveken. Arianna Savai a Mesterek órájában, ma 11 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Modest Muszorszkij, Boris Godunov című Puskin nyomán írt egyfelvonásosának eredeti változatát hallgathatják meg. A főbb szerepeket Bryn Terfel, Hanna Edmunds és Adam Pauka énekli. A Covent Garden Operaház ének és zenekarát Mark Wigglesworth irányítja. A februári előadás felvétele Londonból ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Vasárnap esti jazz műsorunkban a Lehman's Brothers játszik. Az együttes kiváló példája annak, hogyan lehet a jazz, a funk és az afrobeat műfajokat ötvözni. Olyan nevek inspirálták ezt az egyedi hangzást, mint James Brown, Jamiroquai vagy a The Roots. Ebu Jazz. A Lehman's Brothers 2024-ben rögzített koncertje a Leverkuseni Jazz napokról vasárnap 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 9 óra 30 perc. Musica sacra. Egyházzene.
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a szerkesztő Uzsali Bence, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Június közepén az oktatásban véget ér a tanév, a kulturális intézményekben az évad. Egyházi intézményekben az évzárót is gyakran Te Deumnak hívják, melyen hálát adnak az elmúlt év sikereiért, örömteli pillanataiért. Ehhez a gondolathoz csatlakozunk mai műsorunkban is. A Te Deum Laudamus kezdetű himnusz két különböző feldolgozását hallgatjuk meg. Ez a latin szöveg a kereszténység egyik legősibb latin hálaadó himnusza. A tudomány mai állása szerint valószínűleg a 4.-5. század fordulóján alakult ki. A több mint másfél évezred alatt számtalan ünnepi eseményen énekelték a szöveget, meg annyi különböző hálaérzéssel. A hosszú szöveg azonban nem csak emelkedett részeket tartalmaz, hanem könyörgő fohászokat, alázatos főhajtásokat, és a jövőbe, akár az örök életbe vetett bizalom is megjelenik benne. A zeneszerzőket más-más részek ragadták meg. Mai adásunkban elsőként Félix Mendelssohn Bartholdy eredetileg angol nyelvű A-dur Te Deumát hallgatjuk meg. Mendelssohn összesen háromszor zenésítette meg ezt a szöveget három nyelven. Még 10 éves korában írt egy több tételes, neobarokk, latin nyelvű feldolgozást, később feldolgozta a Hergott dir Lobenwir kezdetű luteránus korált, és anglikán megrendelésre készített egy egytételes, kórusra és orgonára írt Te Deumot is. Ezt a művet az Opus szám nélküli művek sorában 29-es számmal találjuk. A darab olyan népszerű lett, hogy hamarosan német fordításban is megjelent, és ma már többször hangzik el németül, mint angolul. Annak ellenére, hogy Mendelssohn a mű hossza és az apparátusa terén is kifejezetten mérsékelten alkotott, nagy gondot fordított arra, hogy a zene minden pillanatban kifejezze a szöveget. A kezdő rész Téged, Isten dicsérünk, Téged, Urunknak ismerünk a teljes kórus felkiáltásával szólal meg. Az angyalok dicsérete a szólisták által hangzik el, a Szent vagy szövegnél megáll az idő, és nem mulasztja el az sem, hogy a szöveg vége nem harsány finálé, hanem alázatos fohász. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. A művet a Magyar Rádió énekkar előadásában halljuk. A szólisták Kis Rózsa, Magyar Kúti Nóra, Bardóc Erzsébet, Baski István és Korpás Ferenc, Lantos István orgonál, vezényel ifjabb Sapszon Ferenc.

Félix Mendelssohn Bartholdy eredetileg angol nyelvű Te Deumát, Kis Rózsa, Magyar Hútinóra, Bardóczy Erzsébet, Baski István, Korpás Ferenc, a Magyar Rádió énekkara és Lantos István előadásában hallottuk. Ifjabb Sapszon Ferenc vezényelt. A folytatásban Giuseppe Verdi utolsó műve a Te Deum következik. Verdi egész életében távolságot tartott az egyháztól, évtizedeken keresztül kifejezetten világi opera szerzőként értelmezte magát, és a Requiem megírása volt az a pillanat, amikor komolyabban elkezdett közeledni a transzcendencia felé. A mű kíséret nélküli egyszólamú Gregorián jellegű férfikari felütéssel kezdődik, amelyet a Szentfagy szövegrésznél átmenet nélkül vált a kettős kórus és a nagyzenekar szinte berobbanó hangzása. Innentől, mintha Verdi egész életműve, sőt az egész zenetörténet ott lebegne a műben. A 80-as éveiben járó Verdi, mintha mindent összegezni és kibékíteni igyekezne ebben a művében. A legszemélyesebb pillanat a kompozíció és az életmű lezárása. A Te Deumban nem foglalkoztat szólistákat, de az utolsó szakaszban megjelenik egy szoprán szóló, mint a Requiem záró tételében, és az egyre hangosabban, mindig ugyanazt a hangot fújó trombita, szinte az utolsó ítélet trombitájaként szólal meg. Benned remélek, uram, válaszolja a szoprán szólista, miközben a fafúvósok egyre magasabbra emelkednek. Majd a fohászt megismétli a teljes együttes, felemelkedve az emberi énekhang felső határáig, nyitva maradva, és a hegedűk üveghangja ér fel az alaphangra, és sejteti meg a túlvilágot, amíg a mérezek komor akkordjai az utolsó lélegzeteknek adnak hangot. Bár Verdi sosem adott programot a műnek, okkal lehet azt éreznünk, hogy saját halálát komponálta meg rendkívül érzékletes módon. A művet Cheryl Studer szólójával, a Bécsi Állami Operaház énekkara és a bécsi filharmonikusok előadásában halljuk. Claudio Abbado vezényel.

0: Elhangzott Giuseppe Verdi Tedeuma a Quattro Pezzi Sacri című sorozatból. Cheryl Studer volt a szólista, a Bécsi Állami Operaház énekkarát és a bécsi filharmonikusokat Claudio Abbado vezényelte. Egyházzenei műsorunk ezzel véget ért, a szerkesztő Uzsali Bence nevében is további szép napot kívánok. Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 10 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Nagyszobású kiállítás nyílt Budapest a festők szemével címmel a Kieselbach galériában.
1: Vasari egy külön fejezetet is kapott a könyvben, a kiállításon pedig egy külön termet, mert nagyon kevés olyan festő volt a 20. századi magyar festészet történetében, aki tényleg rendszeresen, évtizedeken keresztül programszerűen fordult a fővároshoz.
0: Drága barátom Picasso címmel nyílik kiállítás Szegeden a múzeumok éjszakáján.
2: Főként grafikák, ilyen típusú litográfiák lesznek, majd Picasso-t, illetve kerámiákat is be tudunk mutatni itt a kiállításon. És ami azt gondolom, hogy egy újdonság a hazai vidéki múzeumok életében, az egy úgynevezett immerzív kiállítási rész lesz. Egy immerzív terem.
0: Több mint 50 művész, köztük a világhírű Natasa Atlasz is föllép az idei Óbudai Világzenei Héten.
3: Az idei Világzenei Hét egy kertmozival nyit. Általában próbáljuk megtalálni azokat a médiumokat, azokat a formátumokat, amik a világzene szerelmeseit meg tudják szólítani. Szomjas György kiváló dokumentumfilmje, ami net is annyiról készül, kiváló kalotaszegi prímásról. Ezeknek az estéknek mindig van egy pici kobucis milliója, hangulata, ahol a nagyon elkötelezett rajongók akár egy dokumentumfilmet is szívesen megnéznek.
0: Emellett a múzeumok éjszakájához kapcsolódva beszámolunk még a Bajor Gizi Színész Múzeum programjairól, a szombathelyi érdekességekről és a Bükki Barokk Fesztiválról is. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Madarás Zsolt. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő egy órában. Újra grandiózus kiállítást rendezett, ezúttal az elmúlt 150 év Budapest tematikájú festményeiből a Kieselbach galéria. A csaknem 100, összesen több mint 3 milliárd forint összértékű festményt magyar magángyűjtemények féltett kincseiből, valamint a Magyar Nemzeti Galéria és a Kiscelli Múzeum anyagából válogatták. Többek között Barabás Miklós, Vaszari János, Tihanyi Lajos, Kmetti János, Mácsai István és Cene Béla alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. Budapest a festők szemével címmel pedig egy több mint 500 oldalas album is megjelent. A kiállítás kurátorával és a kötet szerkesztőjével, Molnos Péterrel még a megnyitó előtt beszélgettem a Kieselbach galériában.
4: Az elmúlt 150 évet tekintik át, és csak nem száz festmény látható most itt a Kieselbach galériában. Gondolom, nem volt egyszerű a válogatás, és

0: művészeti múzeumokba járok, hogy Budapest nem tölti be azt a szerepet, mint mondjuk Párizs vagy München, hogy a festők programszerűen ábrázolják a város szépségét, és ezért például 1885-ben maga a főváros rendezett egy pályázatot, amiben megpróbálta rábírni a festőket, hogy a főváros kifejezetten szép részeit megfessék, és akkor volt egy nagy búmja ennek a témának, utána megint nagyon kevés ilyen műalkotás született, és tulajdonképpen azzal záródik ez az 1913-as cikk, ami így a fejemben megmaradt, hogy bár a külföldiek imádják Budapestet, a pestiek általában leszólják, a festőket pedig nem érdekli, és tulajdonképpen ennek a végül sztereotípiává merevedett nézetnek az élő cáfolata ez a kiállítás, mert igenis azért voltak festők, akik nagyon gyakran nyúltak ehhez a témához.
1: Hat teremben láthatók itt festmények, tulajdonképpen nyilván valami tematika is felfedezhető. Most a leghátsó teremben ülünk, ahol csupa-csupa vaszari kép látható. Azt hiszem, hogy Vaszary János neve jut legjobban mindenkinek eszébe, hogyha Budapest és a festők, hiszen a Dunakorzó sorozata az mindenkinek beégett az emlékezetében.
0: Vaszary egy külön fejezetet is kapott a könyvben, a kiállításon pedig egy külön termet, mert nagyon kevés olyan festő volt a 20. századi magyar festészet történetében, aki tényleg rendszeresen, évtizedeken keresztül programszerűen fordult a fővároshoz. Vaszarynak rendkívül jó érzéke volt, hogy olyan témákat találjon, amelyekre nagyon intenzíven reagál a közönség. Ilyen volt a szép nő, ilyen volt a szép virágcsendélet, és ilyen volt a Budapest kiemelt pontjainak megfestése. És ennek az egyik legszebb példája egyrészt a Királyi Vár, azt is festette többször, és nagyon sokszor a Királyi Vár csak háttérben tűnik fel a korzó képeken. Ha itt körbenézünk most, akkor majdnem mindegyiken föltűnik, mert szinte ez egy vendégcsalogató, a főváros felé fordító kép volt, tehát igyekezett minden szépséget, a Dunát, a szép nőket, a korzón sétálókat megfesteni, de úgy, hogy a háttérben feltűnik a horizonton a Királyi Vár is.
1: Hogyha visszamegyünk időben, melyik a legkorábbi festmény, és azon mit láthatnak a nézők?
0: Itt a kiállításon a legkorábbi, azt hiszem, egy Rudolfon állt akvarell, egy nagyon kisméretű akvarell, amely a 19. század közepén készült, és Rudolfon állt nevét azért akartam nagyon kiemelni, a könyvben egyébként egy fejezetnek egy része kifejezetten róla szól, és itt a kiállításon van egy nagy vetítés is róla, mert ő volt az, aki először beemelte Budapestet, mint festői látványt a művészet történetbe. Tehát ő háromszor is járt a magyar fővárosban, és legalább 30-40 gyönyörű akvarellt készített, és ezek alapján készített litográfia sorozatokat is, színezett litográfia sorozatokat, amelyek aztán elterjedtek az egész világon, és Budapestet rátették a művészet térképére.
1: És ha nagyot ugrunk az időben, Mácsai Istvánnak is szinte egy teljes külön termet szenteltek, hiszen ő is nagyon sokszor megfestette a várost. Talán emlékeznek többen, hogy a Nemzeti Galériában is volt egy nagyszabású, a 60-as, 70-es éveket bemutató tárlat. Sokaknak ismerős lesz majd onnét néhány kép. Nem csak Budapest látképe, hanem Budapest divatja is megjelenik ezeken a képeken.
0: Igen, a Mácsai kapott szintén egy külön tanulmányt, Vaszary mellett és Kontuli Béla mellett. Ő talán a 20. században az a festő, aki Budapest festőjének nevezhető. Szerencsére neki fönnmaradtak a napló jegyzetei is, abból is látszik, hogy ő szisztematikusan fotózta, filmezte és festette Budapestet. Nagyon érdekelte a főváros látványa, és tulajdonképpen az életművét az ő lakóhelyei alapján is lehet kategorizálni vagy struktúrálni. Három lakása volt, és mindegyiknek a környékét alaposan megfestette. Én imádom Mácsai művészetét, főleg a budapesti képeit, és tényleg neki megvolt az a képessége, hogy az adott pillanatban, amikor ő a képet alkotta, már akkor tudta, hogy igazából mi az, ami a jövő számára izgalmas lesz abból a korból. Ez nagyon kevés festőnek a sajátja, még Cene Béla ilyen. A kiállításon egymás mellé kerültek a Cene Béla és a Mácsai István képek.
1: Szintén ugye a 60-as, 70-es
0: évek. Szintén 60-as, 70-es, 80-as évek, és tűpontosan tudták, hogy az adott korból mi lesz az a tárgy, az a motivum, az a szín, ami nosztalgia érzést fog okozni, akár bennünk is, akik most körbe megyünk. Tehát egy kotyogós kávéfűző, egy bizonyos hajviselet, egy ruha, egy szoknya. Vannak bizonyos emberek, akik az adott pillanatban tudják, hogy mi sűríti magába az adott kornak a hangulatát, és ebből a szempontból Mácsai egy tökéletes választás. Ha az ő képeit nézzük, akkor nem csak Budapestet, hanem a 60-as, 70-es évek Budapestjét látjuk magunk

0: A Nemzeti Galériából és a Kiscelli Múzeumból is érkeztek ide képek, de magángyűjtőktől is. Melyik az a különlegesség, vagy talán több is van, amit nagyon ritkán, vagy esetleg soha nem láthatott még a közönség?
1: Vannak olyan képek, egyébként ha bejön az ember majd a kiállításra, rögtön ezzel találja szembe magát, egy olyan festmény, ami a Garai teret ábrázolja. Ezt Barki Gergely művészettörténész kollégám azonosította korabeli fotók, a Fortepánon fellévő fotók alapján, de nem tudjuk, hogy ki festette. Van rajta érdekes módon egy hamis wasabi szignum, az biztos, hogy nem ő festette, és billeg a művészettörténeti szakma, hogy esetleg Ziffer Sándor vagy Czóbel Béla alkotta ezt a képet. Ez egy gyönyörű fóv kép, tehát a vadak korszakából 1989 tájékán készült, rálátással a Garai térre, és kifejezetten azért is tettem ilyen fontos helyre, hogy érzékeltessem azt, hogy a magyar művészettörténet a mai napig képlékeny, kerülnek elő nagyon fontos művek, mert nagyon sok lappang a mai napig, és sokszor még egy műnek a szerzőjét se tudjuk meghatározni, teljes bizonyossággal, csak a kvalitása annyira kiemelkedő, hogy tudjuk, hogy a legnagyobbak között kell keresni. Ez a kép se, hogy úgy mondjam, minden nap kerül a közönség elé. Nem is tudom, talán évtizedekkel ezelőtt a FOV kiállításom volt utoljára kiállítva, de nagyon sok olyan kép van, ha itt körbenézünk, amelyek egyszer megfordultak mondjuk a műkereskedelemben, aukción elmentek, és azóta soha többet nem jelentek meg. Vasari képei közül itt is, ahol most ülünk, több ilyen van, amelyet szerintem a néző 99%-a soha nem látott, csak most csodálhatja meg őket.
0: Akkor érdemes tehát ebben az egy hónapban felkeresni a Kieselbach galériát, mert sok ritkaságot is láthat a
1: közönség. Szerintem igen, és hogy nagyon ritka az, amikor Budapest festészetben betöltött szerepe, Budapest mint festői téma ennyire kidomborodik, és én azt hiszem, hogy ez a könyv, amelynek a munkálataiban nagyon-nagyon jó művészettörténészek vettek rajtam kívül részt, ez egy legalább 50-100 évig meg fogja határozni a Budapest képünket, azt, hogy a festők 150 év alatt milyen attitűddel, milyen hozzáállással tekintettek a fővárosra.
2: Molnos Péter művészettörténészt hallották. A Budapest a festők szemével című kiállítás július 10-ig látható a Kieselbach galériában.

0: Művészeti szenzációval készül a Szegedi Móra Ferenc Múzeum a Múzeumok éjszakájára. A szombaton megnyíló Drága barátom Picasso című tárlat nem csak eredeti Picasso műveket mutat be, hanem azoknak a magyar művészeknek az alkotása is helyet kapnak a Kultúrpalota kiállító tereiben, akik szoros kapcsolatban álltak a világhírű spanyol festővel. A múzeum kommunikációs vezetőjét, Hegedűs Anitát, Beslin Anita kérdezte.
1: Már megérkeztek a műkincsek a Szegedi Móra Ferenc Múzeumba, és nagy erőkkel készülnek a múzeumok éjszakájára, méghozzá egy különleges kiállítással, de mondjuk önöktől ezt megszoktuk, hogy mindig nagy durranás, amit csinálnak.
2: Drága barátom Picasso, ez az idei kiemelt kiállításunknak a címe. Most egy picikét más vizekre, tehát képzőművészeti vizekre evezünk. Ugye a tavalyi évben a jégkorszak kiállítás volt, ez a bizonyos kiemelt nagy sikerű kiállításunk. Ez a Drága barátom Picasso című tárlat, ez egy picikét más, mert nem csak Picasso-ról szól, sőt, tulajdonképpen a tárlat középpontjában nem is Picasso van, hanem azok a magyar kiváló képzőművészek, grafikusok, akik hatottak Picasso-ra, vagy akár személyes kapcsolatban is álltak Picasso-val.
1: Jól gondolom, hogy akkor ez a címválasztás is valami levélből ered?
2: Igen, egy olyan levélből, amit egy magyar származású fotós, rendező írt Picasso-nak, innen csentük el ezt a megszólítást. Ezzel próbáltuk jelezni azt, hogy itt egy picikét máshol van a fókuszpont, illetve azt is szerettük volna egy alcímmel bemutatni a Magyarok és a festő legenda az alcíme a kiállításnak, hogy egyébként ez egy jóval széleskörűbb tárlat, mint hogyha csak Picasso-ról lenne szó.
1: Természetesen lesznek Picasso-tól alkotások szép számmal.
2: Hogy természetesen ez fontos, hogy egy Picasso nevét viselő kiállításon legyenek ilyen tárgyak. Főként grafikák, ilyen típusú litográfiák lesznek, majd Picasso-t, illetve kerámiákat is be tudunk mutatni itt a kiállításon. És ami azt gondolom, hogy egy újdonság a hazai vidéki múzeumok életében, az egy úgynevezett immerzív kiállítási rész lesz. Egy immerzív terem. Ez tulajdonképpen egy teljes termes animált vetítés. Három nagy fal felületén, illetve a padlón is lehet majd látni ezt a vetítést, ami Picasso életének és művészetének fontosabb állomásait, illetve az ő személyiségét mutatja be.
1: Említette ugye a festőtársakat, akik közül többen barátok is voltak. Ezek a párizsi korszakára eredeztethetők?
2: Igen, többségében azt mondhatjuk, hogy ezek a személyes kapcsolatok, ezek tényleg ezekhez az évekhez kapcsolhatóak, és hát azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk egy Picasso gondolatra. Ő azt mondta, hogy a 20. század legnagyszerűbb grafikusa Szalai Lajos, akinek az alkotásait itt is lehet majd látni a kiállításon.
1: Kik még azok az alkotók, akiknek a műveit láthatjuk itt?
2: Közel 20 magyar alkotó különböző műveit fogjuk bemutatni. Azt gondolom, hogy közülük a legismertebbek, vagy leginkább a köztudatban lévők, például Czóbel Béla, vagy Csontváry Koszka Tivadar, vagy Aba Novák Vilmos. De ezen kívül természetesen igyekszünk olyan művészeknek a munkásságát is bemutatni, akik lehet, hogy egyébként annyira nem ismertek, de pont egy ilyen kiállítás segítségével lehetőség van arra, hogy megismerhessük ezeket a kiváló alkotókat. Szerencsére a Móra Ferenc Múzeum saját gyűjteményében is nagyon sok olyan képzőművészeti alkotás van, amelyet ilyen kiállítások apropóján be tudunk mutatni a szélesebb közönségnek. Így amellett, hogy természetesen kölcsönzünk is különböző múzeumokból erre a kiállításra, így fontosnak tartjuk, hogy a saját gyűjteményünk anyagait is be tudjuk mutatni a tárlaton.
0: A Drága barátom Picasso, a Magyarok és a festő legenda című tárlat a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban látható.

0: Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt könyvbemutató, tárlatok, koncertek és különleges programok színesítik a Bajor Gizi Villa programját. A múzeumok éjszakáján a színház történet különböző korszakaiba tekinthetnek be a látogatók. Részletek Kay Ádámtól, az Országos Színház Történeti Múzeum programszervezőjétől, akit Veres Emese Gyöngyvér kérdezett.
1: Voltam már a Bajor Gizi Múzeumban, múzeumok éjszakáján, úgyhogy kiállítást nyitottak meg, máskor éppen könyvbemutató volt, de bejártam a házat elemlámpával, már ez is jelzi, hogy milyen színes a kínálat, de mi az, amivel készülnek idén?
2: Könyvbemutató idén is lesz, Pierre Corneliának életét földolgozó kötetet fogunk bemutatni. Egészen pontosan Barta Katalin Ágnes történeti játékstílus és gyakorlat Pierre Cornelia pályafutásának színház művészeti és társadalmi dimenziói. Ez a kötet címe. Nyilván esőre lehet, hogy ilyen nagyon ijesztőnek tűnik, de annál izgalmasabb. Ráadásul ugye Barta Katalin Ágnes egy nagyon elismert kutató, főleg Pierre Cornelia pályáját illetően, vele Gajdó Tamás színház történész fog beszélgetni.
1: És ez már rögtön mutatja azt is, hogy megvannak a kisebbségi területekkel is a kapcsolatok, hiszen a kutató Kolozsvárról érkezik.
2: Egyértelműen, mert hogyha magyar színházról, magyar színjátszásról beszélünk, akkor mi a történelmi Magyarország területébe gondolkozunk, mert azt gondolom, hogy egységes magyar színház van, és nagyon fontos az is, ami a határon túl történik, ha bár határok választanak el minket, én azt gondolom, hogy az anyanyelvi kultúra, ami bennünket összeköt, és mindenképpen azt gondolom, hogy fontos, hogy ha a magyar színház kultúráról beszélünk, akkor emlékezzünk meg a erdélyekről, felvidékiekről, kárpátaljaiakról, mert ettől színes és ettől gazdag mi színházi történetünk, színházi kultúránk, úgyhogy a Bajor Gizi Színész Múzeum erre is figyel. Arról nem is beszélve, hogy magának a magyar színjátszásnak a kezdete is ugye azért kötődnek a Kolozsvárhoz, Kassához, elsők között szerepelnek, mint színházak.
1: Számtalan kiállítás látható most is. Készülnek esetleg egy külön kiállítással a múzeumok éjszakájára?
2: Külön kiállítással nem készülünk, viszont februárban nyílt a legújabb kiállításunk a Manzárt szobában, a szembenállás néhány színházi előadásabb, Bodolai Géza és Mira János jóvoltából. Ez az 1956 és 89 közötti korszakot vizsgálja, ugye ez hiánypótló is, mert a múzeum kiállított anyaga gyakorlatilag 1950-ig, 51-ig volt inkább bemutatva, és a Kádár korszaknak, a színház politikájának a bemutatása az egy hiányjel volt, és azok az előadások, azok a legendás előadások kaptak helyet itt a kiállított térben, amik valamilyen módon rendszerkritikus szembenállónak minősültek. Nyilván azt a kurátorok is, meg a kiállítás alkotó is elismerik, hogy azért valamennyire szubjektív a tárlat, nem minden előadás kapott helyet, helyszűke miatt is, de mondjuk azok a legendás, korszakos előadások, mint a 81-es Kaposvári Marasszád, annak ott helye is van, egy nagyon különös installációként jelenítették meg. Nem szeretném lelőni a poént, arra biztatok mindenkit, hogy jöjjön, és legyen a részese, úgyhogy ez mindenképpen egy különlegesség lesz, illetve a múzeum színházi projektünk, amit a Színház és Filmészeti Egyetem hallgatói valósítanak meg. Ezt már Esztergomban kezdtük el a tavalyi évben, pont a múzeumok éjszakáján, akkor ott, hogy a Keresztény Múzeumban, a Vármúzeumban, a Művelődés Házában, a Babits Házban születtek múzeumszínházi jelenetek. Ezt adaptáltuk az idei évben Bajor Gizi villájába, a Színész Múzeumban, és nem kisebb feladatra vállalkoztak a hallgatók, mint hogy a magyar színjátszás közel 250 éves történetét 6 korszakban, 6 jelenetben elevenítik meg, nagy korszakok, legendás alkotók, és egy központi szöveg, ugye a Hamlet fordítás, ami már azért a kezdet-kezdete óta jelen való. A Hamlettel nekünk dolgunk van, ugye Shakespeare már félig magyar mondta Petőfi ennek a szellemébe, tehát egy nagyon különleges tárlatvezetésre invitáljuk a látogatókat, de természetesen a hagyományos tárlatvezetés Gajdó Tamással idén is a program része. Varga Mária Jászai Mari díjas színésznő lesz ebben a társa, tehát lesz egy mondhatni hagyományos tárlatvezetés is, illetve lesz az SFS hallgatók jóvoltából egy szenírozott, dramatizált tárlatvezetés is, színháztörténeti utazás, egy kicsit betekintés a kulisszák mögé.
1: És lesz persze a kisebbeknek is, hogy nem mindig csak a nagyokra figyeljünk.
2: Igen, a kertben Acsai Roland, Tili és Tiló című mesejáték, Bodor Géza és Kása Tíme a előadásában. Ez a Versünnep Alapítványnak az előadása. Nagyon büszkék az alkotók rá, hogy a Lázár Ervin programnak köszönhetően az ország nagyon sok szegletébe eljutott, úgyhogy úgyhogy mindenképpen várjuk a legkisebbeket is, tehát nyilván ez nekik egy ajándék, hogy a kertben bízunk a jó időben, a jó időjárásban, hogy egy piknik hangulat is megteremtődjön, pokrócokon ülve akár, úgy szemléljék, és hát ugye nem csak színház, nem csak színház történet, hanem a zene is ugye mindig hangsúlyos volt a múzeumok éjszakája keretében. 4 koncert is várja a látogatókat, úgyhogy mondhatni, hogy koncertdömpinggel is készülünk. Kortárs, könnyű zenei koncertek is lesznek, 2 is egészen pontosan a Nemzeti Színház színészenekar, az Akarsz-e játszani formáció fog föllépni. 6 órakor, majd pedig a Sextet nevű zenekar 10 órától, aminek a 5. éves végzős rendező hallgató Korda Bonifác frontembere, úgyhogy egy nagyon érdekes zenei utazásba lesz részünk, de fel fog lépni Ádám Eszter opera énekesnő is a barátaival, illetve Farkas Boglárka és Takuya Macsinaga zongoraművész ad koncertet. Ez ugye a Villa koncert sorozatunk múzeumszínházi kiadása. Azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon gazdag, sokszínű program, és tényleg az összművészeti formációk is megjelennek, tehát testvérmúzsáknak is helye van ebbe a gyönyörű villában, ebbe a gyönyörű kertben, és tényleg bízunk abban, hogy minél többen ellátogatnak hozzánk.
1: Ráadásul nagyon jól bemutatkozhatnak a fiatalok, a hallgatók, hogy milyen sok irányú képzést kapnak, illetve milyen sok irányba mutathat majd a későbbi pályájuk is.
2: Igen, önmagában az, hogy színház vagy színész múzeum, van egy ilyen ellenmondás benne, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy a színház az itt és most művészete, és tudjuk ezeket az anekdotákat, ugye, amit szoktak mondani, hogy mi addig él egy színész, ameddig az utolsó néző életben van, aki emlékezett, vagy látta őt a színpadon, de közben meg egy ilyen lehetetlen küldetésre vállalkoztak azok, akik folytatták a munkát, hogy mégiscsak ezt a múló, tűnékeny művészetet valahogy mégis megragadni az örökké valóságnak, és azt mondani, hogy igazából egy igazi emlékkő, egy fundamentum, hogy itt voltak olyan neves vagy elfeledett alkotók, akik azért küzdöttek akár több száz évvel ezelőtt nehéz körülmények között, hogy legyen állandó magyar színház, legyen magyar színházi kultúra, és én azt gondolom, nekik helyük van a mi panteonunkban, mi látni kell őket, meg kell őket mutatni, hogy sosem volt könnyű ez a pálya, sosem volt könnyű a színházi létezés, de hál' Istennek mindig voltak olyan úttörők, olyan szentimentális alkotók, akik vállalván akár a társadalomnak a megvetését, vagy érdektelenségét vállalva az anyagi és egyéb nehézségeket, ők azt mondták, hogy kell magyar színház, és én azt gondolom, hogy itt ez nagyon szép találkozás, hogy amikor a múlt és a jelen, és hát bízunk abban, hogy a jövő is találkozik, hogy itt olyan alkotók valóban, ahogy fogalmazott is, akik jelenleg most még egyetemi tanulmányokat folytatják, de remélhetőleg pár év múlva neves színházi alkotóként fogjuk őket jegyezni. Úgyhogy én azt gondolom, ez mindenképpen egy csodálatos dolog, hogy itt van a Bajor Gizinak a villája, ami mégis egy nagy kortárs, egy szerető kortársnak köszönhetően vált múzeummá, és felhajtás az elődök előtt, de mégis azt gondolom, hogy attól szép, hogy a mai színház, a mai élő művészet is otthonra tud találni.
1: Végül, de nem utolsó sorban, ön a Padlás térben látható tárlatot már említette, de miket tekinthetnek meg még a látogatók ezen a rendhagyó tárlatvezetésen?
2: Van egy állandó kiállításunk az emeleti szinten, ami gyakorlatilag az olvasó próbától a készelőadásig próbálja végigvezetni a látogatókat a színházi folyamatokba, és akkor nyilván be tudunk tekinteni az öltözők világába, de az operetnek is van egy szoba szentelve. Ez ugye az állandó kiállítás, illetve a lenti térben Petőfi és a Vándor színészek kora időszaki kiállításunk látható, ami ugye nyilván az intézményesülési előtti időszakot próbálja összefoglalni Petőfi alakján keresztül, akiről tudjuk, hogy 1844-ben hagyta ott a színészi pályát, amit szerintem kevésbé bánunk az irodalmi munkásságának tükrébe, illetőleg a díszteremben Ilovszky Béla életmű kiállítását tekinthetik meg a látogatók. Ugye Ilovszky Bélát talán a színház szeretőknek nem kell bemutatni. Ő a színházi életnek az egyik elismert krónikása fotográfusként, aki régi koroktól kezdve, tehát tényleg több évtizedet összefoglalva láttatja ezt a múló művészeti ágat, és ez is egy nagy dolog, én azt gondolom, hogy ahogy mondtam is, az itt és most művészete, az elmúló művészet, de mégis vannak olyan fotóművészek, olyan fotográfusok, akik valahogy mégis meg tudták ragadni annak a színházi pillanatnak a velejét, az eszenciáját, azt az örökérvényű momentumát, ami szerintem egy nagyon nagy, nagyon nehéz dolog, és ez is egy külön művészet. Tehát úgyhogy fotós kiállítás, életmű kiállítás, de nyilván a színház a fő témája, a fő fókusza. Petőfi és a Vándor színészek kora, van egy Bajor Gizi emlékszobánk is, ahol a méltán és elismert színművésznőnek vannak személyes tárgyai kiállítva. Az emeleten ugye az állandó kiállításunk, és a Manzádban a szembenállás néhány színházi előadása, ahol, ahogy említettem, például már a Szád relikviái is bemutatásra kerülnek.
0: Kajádámot, a Bajor Gizi Villa programszervezőjét hallották az Országos Színház Történeti Múzeum programjairól.

0: Szombathelyen 11 intézmény több mint 100 programmal várja az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján. Tárlatvezetéseken, interaktív programokon, koncerteken vehet részt az, aki egy karszalagot megvásárol. Ezzel végigjárhatja az összes helyszínt a múzeumoktól a börtönön át a levéltárig. Gergó Judit összeállítása.
1: Az idei múzeumok éjszakájának is azt lehet mondani, hogy a motorja a Szavária Múzeum, illetve intézményei. Mivel készülnek erre a különleges estére? Czenki Zsuzsanna igazgatóhelyettes.
2: Az idén az összes társintézménnyel együtt majdnem 100 rendezvény lesz ezen az egy estén, amit ha úgy nézünk, hogy este 6-kor kezdünk, és aztán 11-kor befejezzük, akkor egyik program a másikat váltja, egyik helyszín a másikat váltja. Itt a fő hangsúly a Szombathelyi Képtár Ízeum Szavarienze és a Schrammel gyűjtemény lesz, de a megnyitó előtt, tehát a 6 óra előtt már lesz egy kiállítás megnyitónk itt a Schmidt Múzeumban 17 órakor, mégpedig ez egy numizmatikai kiállításnak a megnyitója lesz. Lehet, hogy úgy gondolják az emberek, hogy ugyan már ilyen kis pénzekkel foglalkozni, az egy kicsit unalmas, ám de hogyha történeteket meghallják, akkor ez egy hihetetlen érdekes rendezvény lesz. Aki maradna, az maradjon, mert továbbra is lehet látni a két világháború közötti gasztronómia a polgári konyhának a kiállítását, ehhez tartozó beszélgetések lesznek, tárlatvezetések, úgyhogy bárki jól érezheti itt magát, meg egy kis zene is lesz még az udvaron. Ami a Szavária Múzeumot illeti, ott három kiállításunk is van. Nem baj, hogy ezek már régóta állnak, hiszen mindig találunk olyan témákat, amivel fel lehet dobni, és amint még mindig nem mondtunk el, például a Reisman kiállításról, az állandó kiállításunknak, mondjuk az őskori részéről, vagy mit mutatnak a lapidáriumban a kövek éppen. Két nagyon izgalmas előadásunk lesz. Az egyik egy állat, nem is azt mondom, hogy idomár, hanem mégiscsak állatokkal foglalkozó, állatokat betanító szeméről van szó, aki Pálffy Györgynek a Tyúk című filmjénél is a tyúkot idomította éppen, de itt most olyan kis apró állatokat is hoz, amit most nem akarok elmondani, de lehetséges, hogyha a lakásunkba találnánk egy ilyet, akkor inkább kitessékelnénk onnan. Mégis ők is idomítva lesznek. Aztán Szabó Gyula csillagász, aki, hogy is mondjam, talán sztárvendége a Szavária Múzeumnak, egyáltalán a csillagászat. Ő pedig az előadása is nagyon izgalmas lesz, de hoz olyan meteoritokat, amiket meg lehet fogni majd. A Szombathelyi Képtár nyilvánvalóan, hogy kortárs művészettel, főleg textillel foglalkozik. Az Ízeum Szavarienze mi mással, mint az ókori játékokkal, hiszen most nyílt meg a játék kiállítás, ki is lehet próbálni ezeket, és a Schrammel gyűjtemény az, amelyikben saját magunk mutatjuk meg, hogy a természettudomány és a kortárs kerámia művészet az hogyan kapcsolódik össze. Például, amit a természetnek mondjuk évmilliók alatt sikerül kialakítani egy felületi formát, azt Schrammel Imrének egy év alatt kellett megalkotnia, mint a hegyes halmi relifeket. Június 12-én nyílik egy nagyon érdekes kerámia kiállításunk, ami inkább egy installáció, sőt, maga ez egy installáció, tehát ne arra számítsanak, hogy posztamensek tárgyak, hanem belépnek egy térbe, ahol lesznek kerámia elemek is, és itt szeretnénk tárlatvezetést tartani, illetve Ferenc Eszter restaurátor kolléganőm elmagyarázza, hogy mitől nehéz kortárs kerámiákat restaurálni, illetve 9 órától várja azokat a látogatókat, akik hoznak magukkal porcelán, kerámia, üvegtárgyakat, hogy lehet-e és érdemes-e őket még restaurálni, mikor, hogyan érdemes és kihez vigyék. Egy rendhagyó tárlatvezetés majdnem a végén lesz ennek a programnak. Azt találtam ki, hogy aki eljön, válaszol egy tárgyat, és egy ilyen rapid randi-szerű módszerrel 5 percig beszélhetünk, kérdezhet, én pedig válaszolok arra, hogy Schrammel Imre éppen miért jelentős tárgyát választotta ő ki. 10 órától 11 óráig, tehát csak egy órára 8 tárgyat hozunk le a raktárból, ami még vagy soha nem volt kiállítva, vagy annyira régen volt, hogy már nem is emlékeznek rá, és ezt a 8, lehet, hogy 10 tárgyat mutatnám be az érdeklődőknek, majd 11 órakor halál pontosan visszük vissza a raktárba. Így ér véget ez az este.
3: A múzeumok éjszakájának mindig az egyik legkülönlegesebb része az, amikor a börtönbe lehet menni. Azért ez a civil embereknek, a hétköznapi embereknek egy különlegesség. Idén mivel készülnek?
4: Terász Norbert Dévi, a lezeredes általános parancsnok helyettes. Az idei évben is két csoportban szeretnénk az érdeklődőket körbevezetni. Az első időpont az 18 óra, a másik pedig 20 óra 30. Ami érdekesség, hogy a rabomobillal ismét a város két helyszínén fogjuk a látogatókat felvenni. Készülünk régi gépjárművekkel az intézeten belüli parkolóban, régi előállító-szállító járművekkel, műveleti csoportos kollégák fognak bemutatót tartani, járőrkutya bevonásával. Lesz ugyanúgy börtönkvíz a látogatók részére, illetve nyilván az intézetet fogom bemutatni egy rövid PPT segítségével. A látogató helyiségeket, távtárgyaló helyiségeket, természetesen fogva tartotti zárkákat, speciális elkülönítő zárkát, ami ugye dühöngőként ismert. Gumiszobaként ismert a civil polgárok számára. Emellett még az imatermet tervezzük bemutatni, illetve különböző eszközökről fogunk kiállítást tartani. Régi börtönökből áthozott eszközökkel, speciális felszereléseket fogunk bemutatni a látogatók részére.
1: A Szombathelyi Múzeumok éjszakájának az egyik legrégebbi résztvevője a Vasmegyei Levéltár. Idén a török korba kalauzolják az ide látogatókat, de hát nyilván nem egy száraz programra kell számítani, hanem mire? Meleg a Miklós igazgató.
5: Igyekszünk minden korosztályt megszólítani. Jó pár éve már törekszünk arra, hogy a gyerekek is és a fiatalok is találjanak kedvükre való programokat, úgyhogy az általános iskolás korosztály vagy a még kisebbek számára kézműves foglalkozásokkal készülünk. Egy törökkori bazárt rendezünk be a Levéltár kiállító termébe, ahol különböző érdekes feladatokkal találkozhatnak a gyermekek, például kipróbálhatják azt, hogy hogyan kellett vagy hogyan lehetett írni mondjuk a 15-16. Században, úgyhogy képzett szakemberek segítségével a tollszárral, tintával való írás ismereteibe vezetjük be őket, vagy éppen heraldikai ismereteket, saját címet készíthetnek, illetve egy lámpás készítővel várjuk őket. A nagyobb pacskák a 10 év fölötti gyerekek számára pedig egy kincskereső játék keretében adunk lehetőséget arra, hogy korabeli 15-16. Századi ismeretekre alapozva egy számzárat kinyitva találhassák meg a megoldást, illetve egy szabadulószoba jellegű játékkal a szöktetése a levéltárból keretében szintén furfangos kérdések kapcsán lehet eljutni a megoldásig.
1: Két olyan program van, ami évek óta nagyon népszerű.
5: A két program közül az egyik a levéltár raktárainak a bejárása. Erre két módon van lehetőség, vagy egy félórás rövidebb túra, rövidebb portja keretében, vagy egy hosszadalmasabb egyórás portja keretében. Mindenki tetszése szerint választhat, természetesen levéltáros szakemberek vezetik ezeket, és a raktárakon kívül érdekes iratokat is megmutatnak. A másik, ami a legnagyobb érdeklődéssel szokott számot tartani, és évente több száz látogatót vonz, az 1836-ban épült vármegyei börtön pincéjében levő celláknak a megtekintése. Ez az épület jelenleg a levéltár használatában van, az emeleti részein raktárak vannak. Ilyenkor viszont megnyitjuk a börtöncellákat is, ahol berendezzük a cellákat, illetve lesz egy porkoláb is, aki hát egy kicsit talán néha rá is ijeszt a látogatókra, vagy éppen, hogyha valaki szeretné kipróbálni, hogy mondjuk milyen volt, ha valakit deresre húztak és finoman megbotoztak, akkor erre is lehetőség lesz.
0: A Múzeumok éjszakája Szombathelyi programjairól hallhattak. Idén országszerte több mint 450 intézmény 3000 programmal várja az érdeklődőket. Ezúttal a gasztronómia áll a rendezvénysorozat középpontjában, a kiemelt vidéki helyszín pedig Sopron. Budapesten a karszalagok érvényesek valamennyi fővárosi helyszínre és a BKK által üzemeltetett múzeumi járatokra is, amelyek szombaton este 6 órától másnap hajnali 2:30-ig közlekednek.

0: Ezen a hétvégén rendezik meg Egerben és Bélapátfalván a Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivált. A cél, hogy a történelmi Magyarország emlékeinek bemutatásával elsősorban a barokk zenén keresztül népszerűsítsék az igényes kultúrát. Minden évben egy mottó köré szerveződnek a programok, idén az énekek éneke a tematika. Pilisi Csenge Bimbó Zoltán főszervezővel beszélgetett.
1: Eger egyik nagyon szép barokk város, ahol gyönyörű barokk templomok vannak, és nagyon fontos az, hogy a barokk fesztivál hangversenyei barokk templomokba, barokk épületekbe kerüljenek, ahová ez a zene igazából való.
2: Ebben nem csak az izgalmas, hogy a muzsikát hallhatjuk, hanem felfedezhetjük ezeket a barokk tereket is.
1: Egész más ilyen környezetben énekelni, hegedülni, muzsikálni, és egész más hallgatni, és elsődleges cél az, hogy élvonalbeli művészek jöjjenek, hogy az egri művészek vagy az Eger környéki művészeket is valamilyen módon bevonjuk, és nagyon fontos cél, hogy a fiatalok, pályakezdők, határon túli magyar művészek is valamilyen módon lehetőséget kapjanak, és itt lehessenek a fesztivál során. Az elmúlt 14 évben mindegyikre volt példa.
2: Rögtön egy térzenével indul a fesztivál.
1: A Dobótéren csendül fel a Városháza erkélyéről játszik. A Zeneakadémia harsonak vártetje, ezt követően pedig a Farkas Ferenc Zeneiskolának a nagy termében a Tetsz a együttes nyitó koncertje hallható. Minden fesztiválnak van egy mottója, ami köré csoportosul annak az évnek a zenéje, így itáliai barokk, magyar barokk. Ebben az évben az énekek éneke, a Biblia egyik legkülönlegesebb és legszebb könyve, amely a vőlegény és a mennyasszony tiszta szerelmét, a testi és lelki vágy szépségét ünnepli, és a Tetszina együttesnek is a műsorának a címe, ugyancsak énekek éneke, ahol Györgyi Anna színművész is közreműködik. Icipici szünet, hogy aki zenei kedvelők kiérjenek az apátsági templomba, és majdnem ugyanez a cím, csak mi Canticum Canticorumnak nevezzük az énekek éneke, hiszen ebből a gyönyörű sorozatból Palestrina születésének 500. évfordulója alkalmával az ő műveiből három tételt is énekelünk, a Gergely Péter Pál kardinál úr vezetésével a Cantus Agriensis énekel az apátsági templomba este 7:30-kor. A szombati napon este 17:30-kor Baltakovics Béla közösségi házban egy kamara opera előadására kerül sor. József Heidnnek az Énekesnő című kis vígoperája, La Canterina, ha jól emlékszem, a pontos címe a műnek. A híres osztrák zeneszerző egyik korai két felvonásos vígoperából ez egy bemutató. Ennek a története Gasparina, az őt fiatal tanító, ám udvarlásaival is próbálkozó énekmester Don Pedlágyó mulatságos történetét dolgozzák itt fel, és éneklik. Pontosabban a legfőbb címszerepekben Gasparina az énekesnő, Ducanóra, Apollónia a színházi mamája, Bakos Kornélia, Don Pelágyó az énekmester, Megyesi Zoltán, Don Ercole gazdag fiatalember, Billy Gergely, és a zenekar, mint a többi koncertek sorában a Szavária Barokk Zenekarból alakult kamara együttes Németh Pál kardinál úr vezetésével. Ugyancsak aznap új helyszínünk a Kossuth Lajos utcában, az Angol Kisasszonyok kápolnájában, Hendel Salamon király nyomában, Hendel bibliai tárgyú oratóriumból szólalnak meg részletek, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt előadásában. A zenekar itt a Szavária Barokk Zenekar Németh Pál kardinál úrral. Vasárnap hagyománya van annak, hogy az belvárosban, az Érsek udvarban az Egri Szimfonikus Zenekar a matiné koncertet. Koncertjüknek a címe a Szépség dicsérete. Szabó Sipos Máté kardinál úr válogatott a legszebb művek közül, amelyet szeretnének itt bemutatni. Délután a főutcai Ciszterek templomában toronyzenével hívogatjuk a közönséget, ahol a Zeneakadémia harsonak vártetje játszik Gulyás Buda vezetésével. Így egy nagyon szép koncerttel zárul a barokk fesztivál. Szent nevednek éneklek szüntelenül, Benedetto Marcello, Dávid Zsoltárai szólalnak meg. Ingyenesek a koncertek, nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, zenekedvelőt.
0: A barokk zenét kedvelőknek tehát érdemes ellátogatniuk ezen a hétvégén Egerbe, és mint Bimbó Zoltán főszervezőtől hallották, a programok belépőjegy nélkül látogathatók.

0: Több mint 50 művész, köztük a világhírű Natasa Atlasz is föllép az idei Óbudai Világzenei Héten, amely hétfőn kezdődik a Kobuci kertben. Újból sokszínű kínálattal készülnek a szervezők, különleges párosítások szólalnak meg a koncerteken, a fő szempont azonban az autentikus népzenei gyökerek megjelenítése. A programokról Nagy Krisztiánt, a rendezvény főszervezőjét, Verese Mese Gyöngyvér kérdezte.
1: Már 8. alkalommal várják az Óbudai Kobuci kertbe mindazokat, akik a világzene iránt érdeklődnek, de az első napon egy kertmozi lesz. Mit láthatnak majd az érdeklődők?
2: Az idei világzenei hét egy kertmozival nyit. Általában próbáljuk megtalálni azokat a médiumokat, azokat a formátumokat, amik a világzene szerelmeseit meg tudják szólítani. Szomjas György kiváló dokumentumfilmje, ami net is annyiról készül, kiváló kalotaszegi prímásról. Ezeknek az estéknek mindig van egy pici kobucis milliója, hangulata, ahol a nagyon elkötelezett rajongók a nagyon gurmé tapasztalatokért és a nyelvi zenei minőségért ilyenkor akár egy dokumentumfilmet is szívesen megnéznek. Nett is annyi, azt gondolom, hogy az autentikus népzene kedvelőinek egy nagyon ismerős név, egy olyan élettörténet, egy olyan közérzet és egy olyan zenei ősforrás, amit Szomjas György és Halmos Béla közös dokumentumfilm nagyszerűen közvetít. Ezzel rúgjuk be úgymond a fesztivál ajtaját, és fordulunk rá az egész hetes világzenei kavalkádra.
1: Ez már rögtön azt is jelzi, hogy népzenéből sem lesz hiány, tehát a világzenének nagyon sok szegmensét fogják itt hallani az érdeklődők egy hét alatt.
2: Így van, alapvetően a világzene műfajának a definíciója körül mindig zajlik egy szép hosszú párbeszéd, ez a párbeszéd szerencsére soha nem ér véget a közönség, a szakma és a zenészek között. Mi azt a formáját tiszteljük a legmi soha nem szakad el az autentikus gyökereitől, és ilyen értelemben benne van a tiszta népzene, és ez a világzene felé vezető út, és onnan vissza a népzenéhez számunkra máig egy ízlésformáló erővel bír. Emiatt is kiemelt jelentőségű a számunkra az, hogy a népzene megjelenjen a kínálatunkban a fesztiválon is.
1: E tekintetben akkor meg sem lepődhetünk, hogyha a Budapest Klezmer Banddel Fekete Lászlót is hallhatjuk fellépni, akit talán nagyon sokan a Dohány utcai zsinagógából ismerhetnek, mindannak kántorát.
2: Ez számunkra is egy nagy újdonság és nagy megtiszteltetés, hogy a zsinagóga főkántora is ellátogat erre a színpadra. Ugye az idei fesztiválnak a különlegessége, hogy olyan featuringeket, kollaborációkat kerestünk, amikor nem egyszerűen csak egymás mellett jelennek meg a különböző zenei világok, a különböző kultúráknak a zenei képviseletei, hanem közösen is csinálnak valamit, és szerencsére a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band között van egy különleges együttműködés, ami nagyon ritkán hallható, és a legnagyobb örömünkre most a Kobuci színpadán ez megszólal, és az este különlegessége az, hogy még a főkántor is részt vesz ebben a kavalkádban, amit a kétféle zenei világ, a kávéházi cigányzene és a mindenféle autentikus klezmer műfaja tud együtt megmutatni és együtt rezonáltatni a közönséggel.
1: Milyen műfajok kapcsolódnak még így össze, hogyha ilyen különleges párokat kerestek?
2: Az egyik, amit mindenképpen, ha szabad a közönség felé kiemelnünk, amint említettem, a világzene mindig egy nehéz műfaj. Egy picit azt érezzük, hogy évről évre, talán évtizedről évtizedre peremvidékre szorul, és pont emiatt az idén terveztünk egy világzenei nyílt napot is, 22-én kedden, ahol kimondottan azt a két egymástól látszólag távoli világot, ami a rock, a modern individualista kifejezésformák és az autentikus népzenének a formái közötti találkozásokat kívánja előtérbe állítani. Kiváló barátunk Nové Soma és ifjú Csóri Sándor egy különleges formációval, duóval lép színpadra, tavaly fonogramdíjasok voltak. Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes és minőségi produkcióról van szó, és Somának a nagy zenekara, a Mordály, szintén a folk és a modern alakzatok közötti hidakra esküszik. Történetileg is érdekes, ha Sebő nevét vagy az Illés nevét említem, a 70-es években azért léteztek ezek a hibrideket fölvonultató nagyon szép, fura zenei világok. A Mordály a legérdekesebb kortárs fordítója, szóval a világzenei nyílt napunk kedden ezt a két világot mutatja majd be a közönségnek. Natasa Atlasz, a nevét muszáj elmondanom, ő az, aki a mediterrán, keleti világok és a nyugati modern zene közötti nagy közvetítés egyik végbevívője. A világzene szerelmeseinek szerintem a Transglobal Undergroundnak a neve azért sokat mond. Az ő énekesnője volt Natasa Atlasz, aki most egy Sammy Bisai nevű kiváló jazzmuzsikussal közösen lép színpadra. Ez is egy mélyebb kollaboráció, ami az arab zenei világokat és a jazznek, az elektropopnak a világait ötvözi. Ez csütörtökön este, azt gondolom, hogy talán a fesztivál egyik legerősebb produkciója lesz.
1: Ha pedig az utolsó napot nézzük, akkor a helyszín átalakul majd egy igazi nagy táncházzá.
2: Természetesen fesztivál nincsen. Táncház nélkül a Tokos zenekar kolozsvári barátaink és csángálóik jönnek el muzsikálni a Moldvai blokkot. Ahogy említettem, ez az autentikus gyökerekhez való visszatérés mindig egy táncház formájában jelenik meg a fesztiválon.
1: És végül, de nem utolsó sorban említsük meg azt is, hogy van még egy partnerük, és még adománygyűjtés is lesz ez alkalommal.
2: Így van, a Kobuci Kert és maga a fesztivál is minden évben választ egy kiemelt támogatói, ami számunkra fontos, és ez idén a Beats for Kids volt az, akivel sokat beszélgettünk arról, hogy szeretnénk az ő partnereiket megszólítani a fesztivállal, illetve a közönségnek felajánljuk, hogy a Beats for Kids által fontosnak tartott célokat, ugye ez a Bátortábornak egy adománygyűjtő projektje, aki jegyet vásárol a Kertnek és a fesztiválnak a koncertjeire, azonnal lehetőséget kap arra is, hogy adományozzon erre a kiváló célra, hogy a gyerekeket, a legkiszolgáltatottabb, nehezebb helyzetben élő gyerekeket is a koncert élmény felé és felől is meg tudjuk közelíteni ilyen platformon.
0: Az Óbudai Világzenei Hét idén is a Kobuci Kertben várja az érdeklődőket, jövő héten hétfőtől szombatig.

A sugójuk mai adásában egyebek közt a Kieselbach Galéria nagyszabású Budapest a festők szemével című kiállítását és a hozzá kapcsolódó kötetet, a múzeumok éjszakája programjait és az Egri Barokk Fesztivált ajánlottuk a figyelmükbe.

0: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
2: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra.
2: Köszöntöm. Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Molnár Endre nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban Arianna Savai szoprán énekel és hárfázik. Először hallgassuk Alonso Mudarra fantáziáját. Arianna Savai hárfán játszik. A felvétel Cardonában, a Vár templomban készült 2005-ben.

Alonso Mudarra fantáziáját játszotta, Arianna Savai hárfán. Tolmácsolásában és saját feldolgozásában következik most a Tengerész című dal. Ez a felvétel is Cardonában, a várban, a templomban készült 2002. júniusában.

a Tengerész című dalt hallottuk. Előadta Arianna Savai saját feldolgozásában. Most következik saját dala, címe L'Amour. Ez a felvétel is Cardonában, a Vár templomban készült 2002. júniusában.

Arianna Savai énekelt és hárfázott. Saját L'Amour című dalát hallottuk. Következik Lucas Ruiz de Ribayaz tarantellája. Arianna Savai játszik hárfán, közre működik a Hirundo Maris együttes. A felvétel Szent Géroldban, a Prépostsági templomban készült 2011. januárjában.

Lucas Ruiz de Ribayaz tarantelláját hallottuk. Arianna Savai játszott hárfán, közreműködött a Hirundo Maris együttes. Tolmácsolásukban következik most Hildegard von Bingen műve, Caritas Abundat. Arianna Savai ezen a felvételen énekel. A felvétel Binningenben, a Szent Kereszt templomban készült, 2014. februárjában.

Hildegard von Bingen Caritas Abundat című művét hallottuk. Arianna Savai énekelt, közreműködött a Hirundo Maris együttes. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Arianna Savai szoprán énekel és hárfázik. Egy szefárd ének következik. Jó éjszakát! Arianna Savai énekel, közreműködik a Hirundo Maris.

szefárd éneket hallottunk. Jó éjszakát! Arianna Savai énekelt, közreműködött a Hirundo Maris együttes. Most egy katalán ének következik. József és Mária. Arianna Savai énekel, közreműködik Peter Udland Johansen, tenor, és a Hirundo Maris együttes. A felvétel Szent Géroldban, a Prépostsági templomban készült 2011. januárjában.

egy katalán éneket hallottunk, József és Mária. Arianna Savai énekelt, közreműködött Peter Udland Johansen tenor és a Hirundo Maris együttes. Következik Hildegard von Bingen Ave Máriája. Arianna Savai énekel, közreműködik a Hirundo Maris együttes. A felvétel Binningenben, a Szent Kereszt templomban készült 2014. februárjában.

Hildegard von Bingen Ave Máriáját hallottuk. Arianna Savai énekelt, közreműködött a Hirundo Maris együttes. Arianna Savai most saját darabját játsza Gaspar Sanz átiratában, Spanyol Fólia. A felvétel Flavinban, a kastélyban készült 2018. októberében.

Arianna Savai saját spanyol fóliáját játszotta hárfán Gaspar Sanz átiratában. Összeállításunk végén hallgassunk egy Szefárd bölcsődalt. Arianna Savai hárfázik, közreműködik Montserrat Figueres szoprán, valamint Jordi Savai fidulán és Pedro Esteban ütőhangszereken.

0: Szefárd bölcsődalt hallottunk. Arianna Savai játszott hárfán, közreműködött Montserrat Figueres szoprán, Jordi Savai fidulán és Pedro Esteban ütőhangszereken. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Arianna Savai szoprán énekelt és hárfázott. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Molnár Endre nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én további jó rádiózást és jó hétvégét kívánok Önöknek. Bolla Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. A Zenebeszéd következő műsorában Wolfgang Amadeus Mozart S-dur divertimentóját elemzi Farkas Zoltán.
2: Azok a zenetörténészek, zeneírók, akik a brácsával rokon szenveznek, könnyes szemmel elragottatott hangon beszélnek erről a műről, mert hiszen itt azért a brácsa is megdicsőül és egyenrangú a többi hangszerrel.
1: Zenebeszéd. Még közelebb a muzsikához. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Világjáró művészeink adásában Barát Emőke és Álvaro Zambrano énekel, Virág Emese zongorázik. Schumann halálának 170. évfordulója alkalmából két dalciklust hallhatunk. A költő szerelme és Asszony szerelem, asszony sors. Utóbbit Karl Löwe megzenésítésében is. Az est két énekese a közönség által jól ismert nemzetközi hírű magyar szoprán és a chilei tenor, aki jelenleg Berlinben él. A március 26-ai koncert felvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból ma 17 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Demet Imeát hallják. Az izraeli hadsereg ismét légicsapásokat mért dél-libanoni területekre, 5 meghaltak. Több települést annak ellenére támadtak, hogy Izrael és a Hezbollah tegnap tűzszünetben állapodott meg. Az Egyesült Államok és az Irán közötti harcokat lezáró a 7 megkötött keretmegállapodást tegnap írták volna alá Svájcban, J.D. Vance amerikai alelnök részvételével, de ő a Libanonban kiújult harcok miatt lemondta a részvételét. Hatalmas tűz pusztított egy luxusszállodában Dominikán. Egy olasz turista füstmérgezésben meghalt. Az épületekből csak nem 1700 embert menekítettek ki. A lángok nagyon gyorsan terjedtek, mivel a tetőzet egy része nádból készült. A szerencsétlenség a Karib-tenger partján lévő Bajahíbe városában történt. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Felfüggesztették a lovaskocsikázást a New York-i Central Parkban. A 150 éves múltra visszatekintő szolgáltatást azután állították le, hogy csütörtökön egy fiatal turista meghalt, amikor megpróbált kiugrani egy a megbokrosodott lovak miatt felgyorsult kocsiból. A hajtókat tömörítő szakszervezet közölte, hogy felülvizsgálják a biztonsági szabályokat, ezért néhány napig nem közlekednek a turisták körében népszerű járművek. Itthon menetrend szerinti autóbusz és autó ütközött a Veszprém megyei Csettényben. A személyautó vezetője meghalt, a buszsofőr súlyosan megsérült. A busz mintegy 40 utasa közül 80 könnyebb sérüléseket szenvedtek. A helyszínre több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett. Reggel óta sokan tartanak a Balaton felé, telítettek a sávok az M7-es autópályán. A 70-es Szabadbattyány és a 80-as Polgárdi csomópont közötti szakaszon több autó ütközött. A 77-es kilométernél egy sávon lehet haladni, a torlódás már csak nem 7 kilométeres. A múzeumok szerepe a múlt megőrzése és a kutatás, az intézmények megértés és a megértetés terei, amiből a jelen épül, fogalmazott a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatot megnyitó sajtótájékoztatón. Az Iparművészeti Múzeumban tartott eseményen Tarz Zoltán Allorbelsz beszélt, egyértelmű volt, hogy a 9 éve bezárt és magára hagyott intézményben kell megnyitni a kulturális programsorozatot. Ma éjjel a kiállítások és a tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, valamint családi és gyermekprogramokkal, gasztronómiai eseményekkel várják a látogatókat a múzeumok. Végül a várható időjárásról. A kánikula miatt mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Nagyon erős az UV-sugárzás. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. Kedves hallgatóink, híreinket, információinkat megtalálják a hiradó.hu oldalon is, valamint híradásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pontos idő 12 óra múlt 4 perccel.
4: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem

0: Az MREME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MREME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mreme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallott.

0: Színe java. A legjobb filmzenék.
1: Köszöntöm filmzene kedvelő hallgatóinkat, szerkesztő műsorvezetőtársam Fellegi Lénárd nevében is, ott már Dávidot hallják, és nem csak ketten vagyunk itt a Bartók Rádió stúdiójában, mondhatom, hogy ebben a rendhagyónak számító Színejava című műsorunkban, hanem négyen vagyunk, hiszen itt van velünk ifjú kolléganőnk Boda Eszter, illetve a kicsit régebb óta ifjú Weisz Gábor, mindketten a Bartók Rádió szerkesztő műsorvezetői. Méghozzá abból az apropóból gyűltünk így össze, mert bár reménységünk szerint még hosszú évekig a Bartók Rádió berkein belül tudhatjuk Weisz Gábor kollégánkat, és a továbbiakban is még számos műsor fűződik a nevéhez, de a Színejavától elköszön, és szeptembertől a nyári ismétlések után pedig a helyébe lép ebben a műsorban Boda Eszter. Köszöntelek titeket, és arra gondoltunk Fellegi Lénárddal, hogy kicsit egy kötetlen beszélgetés formájában kérdezgetünk titeket a filmzenéről, hogy milyen élményeket szereztetek, illetve milyen tervekkel érkeztetek ide hozzánk.
2: Először Gábortól kérdezem, hogy már nagyon régóta csinálod ezt a műsort, és egyébként is volt olyan műsorod, amiben filmzenei muzsikákat hallhatott a közönség tőled. Van-e olyan, ami az elmúlt évek tapasztalatából, amire azt tudod mondani, hogy vagy akár büszke vagy rá, akár valamiért megérintett téged?
3: Az igazság az, hogy én nagyon szeretem a filmzenét, és így ez nagyon nehéz számomra ez a kérdés. Én azt tudnám mondani, hogy föl tudnék sorolni néhány filmet, amik megérintettek filmzene szempontból is. Például fiatalkoromból volt egyszer egy Vadnyugat, volt talán az első olyan, ahol fantasztikus filmzenéket is hallhattunk, fülbemászó dallamokat, de aztán, ahogy belemélyedtem a filmzene rejtelmeibe, nagyon sok olyan emberrel is találkoztam, és például olyan műsorokat nagyon szerettem, ahol volt riportalany, és tudtunk beszélgetni a filmekről. Egy példa erre, amikor Bergman filmjeiről beszéltem két hölgyel, ez talán két vagy három műsor is volt belőle, és az volt a téma, hogy milyen klasszikus zenék szólalnak meg Bergman filmjeiben. Például. De én nagyon szerettem Fellinit, így Nino Rotát is, tehát én csináltam legalább egy olyan műsort, ahol ezt a két embert mutattam be a hallgatóknak, vagy például a legújabb ilyen beszélgetős színejava volt, amikor a Magyar Menyegző című filmről beszélhettem a rendezővel és a zeneszerzővel, azaz Kájl Csabával és Kájl Norberttel, és ezek a beszélgetések mindig nagyon érdekesek, hiszen a filmek kulisszatitkaiba vezetnek be minket.
1: Eszter, most én hozzád fordulok, és azt kérdezem, hogy számodra mit jelent a filmek világa, illetve a filmzenék világa? Ugyebár más generációt képviselsz, mint Gábor, és nem tudom, hogy például egy Fellini név számodra jelente bármit, de ne is erről, hanem a számodra értékes nevekről beszélj egy kicsit.
4: Én John Williams szeretném nyilván kiemelni, ő az, aki az egész gyerekkoromat végigkísérte, én hatalmas Star Wars rajongó vagyok, úgyhogy már a május 4-éhez közeli Színejavát ezt mindenképpen leszeretném foglalni magamnak. Az ő zenéje az, ami igazán úgy foglalkoztat, meg egyébként alapvetően is, amikor már megtudtam azt, hogy van egy ilyen műsor a Bartók Rádióban, és még hangmérnökként dolgoztam itt, akkor is már nagyon-nagyon izgalmasnak találtam, és szerettem volna belecsatlakozni, és most megkaptam ezt a lehetőséget, úgyhogy mindenképpen szeretném ezt a vonalat úgy képviselni, hogy a saját ízlésvilágomon keresztül megmutatni a hallgatóknak. Már akkor is azon gondolkoztam, és

0: és mondtam Lénárnak, hogy milyen dolgokat vihetnék bele, mi az, amit megmutathatnék. A filmzene az egy nagyon furcsa dolog az életemben, mert én olyan ember vagyok, aki ahelyett, hogy új filmeket nézne meg, mindig a régiekhez tér vissza, és azért is, mert nagyon sokszor újra nézek filmeket, és emiatt iszonyatosan rögzülnek nekem a pillanatok, a dialógusok és a zenék. És pont ezért izgalmas pont ez nekem, hogy egy zeneszerző vagy egy filmrendező miért pont oda, és miért pont azt tette. És ezek a filmzenék és jelenetek bármikor végig mennek a fejemben, és tudom őket kívülről.
1: Gábortól kérem, hogy mondjon most egy zenét, vagy egy filmet nevezzem meg, amiből szóljon egy részlet.
2: Hát akkor jöjjön a Volt egyszer egy hornyugat, ha már ezt említettem az előbb, és hát természetesen a harmonikás rész, én azt szeretem a legjobban.

0: Most Gáborhoz fordulok, engem nagyon érdekel a te kötődésed a magyar filmekhez és a magyar filmzenékhez. Ezt mi tudjuk, szerkesztők, hogy ez nem egy egyszerű terep, mert ugye a hollywoodi filmzenéket a filmek kiadásának időpontjában azonnal kiadják CD-n vagy az online platformokon. Na most ez a magyar filmnél lehet, hogy ma már hasonlóképpen van, de meg eleve az európai filmeknél, de korábban ez biztos nem volt így. Te hogyan küzdöttél ezzel? Én tudom az én részemet, hogy én nagyon küzdöttem, amikor ilyen feladatot kaptam. Neked ez hogy volt?
1: Kezdjük az elején, hiszen a háború előtti magyar filmeknek a zenéi nagyon érdekes, de megvannak. Hiszen ezek slágerre is váltak, és így ezek meg is jelentek akkor. Simon Géza Gábor nagyszerű zene, nem is tudom pontosan, hogy nevezem őt, tehát rengeteg könyvet írt a magyar jazzős koráról, és van egy olyan is, ami a magyar jazz és a filmzene kapcsolatát is taglalja, és itt teljesen egyértelműen kiderül, hogy rengeteg zene megvan. Én például ebből csináltam több műsort is, ha jól emlékszem, tehát itt Sárditól kezdve, Sárdi Jánostól kezdve nagyon sok előadó van, akinek megvan, a Karádi Katalint, ha említsem még. Aztán a háború után ez megváltozott, akkor már nem vették fel ezeket a számokat, illetve nagyon keveset. Elsősorban, amik könnyű zenei slágerek lettek, gondoljunk a Sose halunk meg, például ebből készült egy nagy lemez, tehát ennek megvan a zenéje, csak hát fogalmazhatok úgy, hogy ez nem a Bartók Rádió profilja, tehát nem nagyon mutattuk be ezeket a zenéket, ezért is választottam azt, hogyha megtetszett egy-egy film, akkor megpróbáltam megkeresni a filmnek a zeneszerzőjét, és vele beszélgettem, és hát akkor őt, neki természetesen megvoltak a zenék, és akkor ide adta. Amúgy meg nem jelent meg sehol, tehát ezek kuriózum műsorok voltak, hiszen csak itt és csak akkor volt hallható az a zene, persze kivétel, ha elmentünk a moziba. Ilyen volt például ez a Magyar Menyegző is legutóbb, amit említettem. Ebből adhatunk is egy részt például, szerintem ez nagyon érdekes, ez a filmzene.

0: Eszter, szeretném kérdezni tőled, hogy alapvetően egy kicsit bemutassunk a hallgatóknak, hogy a filmhez mi közöd van, milyen tanulmányaid vannak jelenleg, éppen mit csinálsz?
1: Jelenleg kulturális mediáció MA képzésen vagyok az ELTE-n, ahol most tulajdonképpen volt ebben a fél évben egy színházzal kapcsolatos órám, ahol a filmekről is volt szó. Egyébként filmekkel kapcsolatos ilyen média végzettségem nincsen, de az érdeklődésem az mindenféleképpen megvan ebben a témában.
0: Gábornak egy gondolata megütötte a fülemet, hogy ő nagyon szeretett készíteni interjúkat. Nem tudom, hogy te mivel szeretnél pluszban hozzájárulni ehhez a műsorfolyamhoz.
1: Igen, Lénád nagyon jól rátapintott arra, és már beszéltünk is erről, hogy én nagyon szeretnék interjúkat készíteni és belemenni akár a magyar filmvilágba, akár külföldi embereket is bevonni ebbe. Olyan irányba szeretném elvinni egy picit hát nem is mindegyik műsoromat, de a műsoraim többségét, hogy emberekkel kommunikáljak, és hangmérnökökkel, díszlettervezőkkel, rendezőkkel vagy zeneszerzőkkel beszélgetni, akár az ő kedvenc filmzenékről, vagy konkrétan azokról a filmekről, amikben dolgoztak, és nagyon sok ismerősöm van, aki már most pályakezdőként foglalkozik ilyen dolgokkal, és szerintem ez nagyon izgalmas lehet, hogy mint pályakezdők, ők ezt hogy élik meg, és nekik milyen tapasztalataik vannak így a magyar filmes világban, vagy akár külföldön.
0: Tehát, ha jól értem, akkor itt kvázi háttérmunkások is megszólalhatnak, és nem az lesz a lényeg, hogy mondjuk egy filmzene hogyan születik, vagy mi az utóélete, vagy a zeneszerző milyen mechanizmus alapján dolgozik, hanem egyéb dolgokra is fókuszt helyezel, ami a filmekkel kapcsolatos, de a zenékhez fogod párosítani.
1: Pontosan, pontosan. És egyébként zeneszerzőkkel is nagyon szívesen beszélgetnék, tehát ez is egy nagyon izgalmas téma, de igen, a háttérmunkát is, vagy akár színészekkel is szívesen beszélgetnék ilyen témában, tehát bármi, ami filmvilág Magyarországon, vagy amit még el tudunk érni külföldön.
0: Az előbb Gábortól kérdeztünk filmzenét. Te mit javasolsz, hogy mi legyen az, ami szívedhez közel áll?
1: Beatlesnek a Hard Day's Night című filméből hoztam egy filmzenét, ami számomra egy teljesen új téma volt, olyan szempontból, hogy nagyon szeretem a zenekart magát, de felfedeztem, hogy a filmzenéikben is az ő saját zenék vannak feldolgozva szimfonikus zenekarral, és ezt George Martin, az ő hangmérnökük nevére dedikált zenekar képvisel, úgyhogy ezt a zenét szeretném megmutatni.

0: Én is még Eszterhez fordulok. A te esetedben nagyon különleges, vagy a te helyzetedben, ahogy itt a pályád alakul a Bartók Rádiónál, szerintem az nagyon különleges, hogy valaki hangmérnökből lesz szerkesztő műsorvezető. Hogy érzed, nyilván még kevés időt telt el, de hogy érzed, hogy milyen hatással van az a szerkesztő műsorvezetői látásodra, vagy terveidre akár, hogy előtte hangmérnök is voltál, hogy úgy mondjam, másfajta ráhallást ad ez neked?
1: Igen, olyan szempontból, hogy mindig, ahogy most ilyen háttérmunkásokkal is nagyon szívesen foglalkoznék a filmes világgal kapcsolatban, mivel tapasztaltam ezt, hogy milyen a háttérben dolgozni, és az, hogy ezeknek az embereknek is rengeteg története van, és rengeteg hozzáértés kell, amit ők csinálnak ahhoz, tehát ez nekem egy nagyon jó táptalaj volt ahhoz, hogy kinőjem magam szerkesztővé, úgyhogy igen.
2: Ráadásul az nagyon fontos dolog, hogy így az elejétől a végéig látni fogod majd egy műsornak a létrejöttét.
1: Így van.
2: Elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy ezt már te magad fogod majd összerakni, igen, és vágni, és minden ezzel kapcsolatos, az adminisztrációról ne is beszéljünk, hogy milyen feladatokat kell ezzel ellátni.
1: Igen, igen.
0: Én most Gáborhoz fordulok. Eszter említette, hogy már most ő, neki vannak olyan élményei, vagy olyan gondolatai, hogy szeret azokhoz a filmekhez visszatérni, amiket korábban megnézett. Te ezzel mennyire vagy így, és hogy érzed, mennyire vagy befogadó a ma vagy a mostanában készülő filmekkel kapcsolatosan?
3: Én kíváncsi ember vagyok, úgyhogy én nagyon sok filmet nézek, meg bevallom, sorozatokat is nagyon szeretek, úgyhogy azokat is gyakran nézem. Lehet, hogy inkább a sorozatokból vannak az újak talán. Manapság rengeteg készül, ugye elég sok stream csatornára is előfizettem pont ezért, hogy a legújabb alkotásokat meg tudjam nézni, de például az kitűztem célul, ha szabad ezt így mondanom, hogy minél több magyar filmet nézzek. És ez nagyon érdekes számomra, hogy fejlődött, vagy hogy milyen ágazatok vannak, hogy milyen témák vannak, mert ez elképesztő, hogy az ember nem is hinné, mert ugye az általában az van, hogy jaj, magyar film, hát azt nem nagyon nézem, de például van ez a Magyar Filmcsatorna, azt is rendszeresen lapozgatok, hogy milyen filmek vannak. Én például otthon van nekem egy kis Excel táblám, hogy én milyen filmeket láttam, tehát én pontosan nézem, hogy ezt még nem láttam, mert hát bevaló férfiasan azért elég sok mindennél, még a címét is elfelejtem, hogy már láttam, de aztán, hogyha belenézek, akkor eszembe jut, hogy tényleg ezt láttam már. Úgyhogy az amerikai filmekkel úgy vagyok, hogy például ezeket a skifiket, meg tehát a sorozatokat, ezeket nem nagyon szeretem. Tehát még a Star Wars volt az első, amit végignéztem talán az összeset, de már a második háromnál már úgy voltam vele, hogy hát azért ez eléggé olyan, mint az első három. Harry Pottereket például végignéztem, azok még úgy tetszettek is, de például már egy Gyűrűk urát, meg ehhez hasonlókat már nem.
0: És azt fel tudod például idézni, hogy a fiatal korodban mennyiben volt az más élmény, hogy mondjuk, mert én mondjuk édesanyámtól hallottam ilyeneket, hogy péntek volt, akkor az mozinap volt, vagy rendszerint mentek a fiatalok akkor moziba. Ugye ez már teljesen megváltozott ezzel az egész streaming irányultsággal. Fel tudod idézni, hogy milyen élmény volt akkor elmenni, és akár ismerősökkel, barátokkal egy jó mozit megnézni, és milyen ez számodra ma, hogy ott van a telefonodon, vagy a laptopodon, vagy a számítógépeden minden?
3: Meg kell mondjam, hogy egészen más, tehát én nagyon szerettem moziba járni, tulajdonképpen most is szeretek, csak nincs már annyi időm, mert ugye volt a Filmmúzeum, talán nagyon sokan tudják, az Astoria közelében volt ez a mozi, itt voltak azok a bizonyos sorozatok, hogy most akkor Fellini összes filmje, Bergman összes filmje, és akkor a barátaimat, osztálytársaimat megszerveztem, megkérdeztem, ki akar eljönni, elmentem megvenni a jegyeket, sokszor a szüleim is jöttek, úgyhogy ezeket a sorozatokat imádtam. De aztán ott persze a haverokkal beültünk a Bud Spencer filmekre, szétröhögtük magunkat, tehát manapság már például nem tudok annyira nevetni ezeken a filmeken, ez is olyan érdekes dolog, hogy akkor sokkal nagyobb hatással voltak ránk ezek a vígjátékok, hogy például emlékszem olyanra, hogy minden tavaszi szünetben a Magyar TV leadta a Golyó Komitics filmeket. Most például adja azt hiszem az M5 talán, tehát most megint meg lehetett őket nézni. Úgyhogy ezek meghatározó élmények, az biztos, és például Bergman Fellini filmek voltak azok elsősorban az életem elején, amiket többször is megnéztem.
0: Gábor, akkor most tőled kérünk egy illusztrációt megint.
3: Nino Rota legyen, én nagyon szerettem a, most nem is tudom, hogy az Országúton legyen, vagy a 8,5, vagy válaszunk valami különlegesebbet, de hát maradjunk szerintem az ikonikus 8,5 zenéjénél.

0: Ezt ettől kérdezem, szóba kerültek itt a sorozatok, te egy másik generációt képviselsz, te már tulajdonképpen ebben nőttél fel, és hogyha jobban belegondolok, itt szóba került a Star Wars, vagy mondjuk a Gyűrűk Ura, ezeket sorozatokként említjük, de nem feltétlenül azok a széria sorozatok, mint amik napjainkban mennek bármelyik streaming platformon. Te mennyire követed őket, és szeretnél-e foglalkozni sorozattal is?
1: Egyébként szívesen foglalkoznék sorozattal, azt még kiegészíteném a Star Wars-os univerzumhoz, hogy ott nagyon-nagyon-nagyon sok sorozat kerül ki különböző platformokra, szóval akár azzal is lehetne foglalkozni. Ezen gondolkoztam már, hogy nagyon sok sorozatot nézek, de azoknak a zenéi nem biztos, hogy Bartók Rádió kompatibilisek, majd kikérem a véleményetek, hogyha ilyenbe fognék bele. De egyébként még egy témát én szerettem volna behozni, csak a moziról volt szó, és én már a streaminghez vagyok szokva, de azért gyerekkoromban még VHS-ről néztem én is a meséket, vagy DVD-ről. Én nagyon szeretek moziba járni, és a mai napig járok is, és én a művész mozikat preferálom, ez egy ilyen saját dolgom, és egyébként a generációmban szerintem nagyon sokan képviselik ezt. Elmegyünk, és például van a Bemmozi, ahol régi filmeket adnak. Volt már, hogy egyedül is elmentem és beültem. És pont emiatt, hogy nagyon sokszor újra nézem a régi kedvenc filmjeimet, ez a műsor, ez nekem most egy tök jó kihívás olyan szempontból, hogy most elmenjek, és teljesen másképp üljek be egy moziba, és másképp nézzem a filmeket, hogy már a filmzenére koncentrálva akár, vagy egy ilyen célzattal elindulni, megnézni egy filmet egy ilyen művészmoziba. Még a mozis élményeimhez kapcsolódóan én nagyon-nagyon szeretem a Kaliforniai Álom című filmet, ami 2016-ban jött ki, az egy ilyen hatalmas mozi élmény volt számomra, és olyan is volt a film, hogy egyébként, ha nem moziban nézem, akkor valószínűleg 10 perc után leállítom, de nagyon jó, hogy nem így tettem, mert az egyik legjobb mozi élményem azóta is, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem azt a filmet, és ebből is hoztam egy zenét. Erre majd készüljenek a hallgatók, mert szerintem ebből színejava válogatás is lesz, de itt egy kis bevezetőt hoznék belőle. A zeneszerző Justin Hurwitz és a Planetárium című dal szól most a Kaliforniai Álomból.

Köszönjük szépen hallgatóink figyelmét, rendhagyó színejava című műsorunkat hallhatták, ahol szerkesztő kollégánk Weisz Gábor, Ottmár Dávid és Boda Eszter, most már szerkesztő műsorvezetőnk szólalt meg a műsorban. Elhangzott műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönjük a figyelmet. Fellegi Lénárdot hallották.

0: Rádió, több mint klasszikus.
1: 12 óra 35 perc.
0: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: A szerkesztő Otmár Dávid nevében is köszöntöm Önöket a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük Maurice Ravel műveiből. Vezényel Alain Altinoglu. Elsőként a Lúdanyó meséi szvitet hallják. A tételek Csipke Rózsika tánca, Hüvelyk Matyi, Csúnyácska a pagodák császárnője, A szép lány és a szörnyetek találkozása és Tündérkert.

A Lúdanyó meséi szvítet hallották. A Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük Maurice Ravel műveiből. Vezényel Alain Altinoglu. A Gyermek és a Varázslat című egyfelvonásos opera következik. Szövegét saját azonos című versenyomán Sidon Gabriel Colette írta. Az opera rövid története. Egy 7 éves kisfiú unottan írja a leckéjét, miközben rendetlenséget csinál a szobájában, és durván bánik a tárgyaival és állataival. Amikor édesanyja vacsorához hívja, még rosszabbul viselkedik, ezért büntetést kap, és egyedül marad. Ekkor a szoba tárgyai és figurái megelevenednek, és mind őt vádolják. A tapéta alakjai, a könyvek hősei, a matematika szelleme és az óra is. A kisfiú megrémül, de amikor egy mókust megsérülve meglát, segít neki. Ez a tett megenyhíti a többieket, a káosz megszűnik, és végül az anya megbocsátva öleli át gyermekét. A szereposztás. A gyermek Camille Bauer. Az anya, a macska, a szitakötő, Nora Gubis. A tűz, a hercegnő, a csalogány, Anna-Sophie Petit. A párnásszék, a kínai csésze, a mókus, Eva Zajcsik. A pásztorlány, a denevér, a bagoly, Amadine Amirati. A teáskanna, a pásztorfiú, a matematika szelleme, a béka, Cyril Dubois. Nagypapa órája, a kandur, Thomas Dolié. A fotel, a fa, Laura Naurim. Közeműködnek a boroszlói NFM kórus tagjai, valamint a Frankfurti Operaház gyermekkarának tagjai. A felvétel a Frankfurti Alte Oper nagytermében 2025. szeptember 26-án készült.

Je réchauffe les bons gars, je brûle les mains.

Yeah.

0: A Gyermek és varázslat egy felvonásos operát hallották. A főbb szerepekben Camille Bauer, Nora Gubis, Anne-Sophie Petit, Eva Zajcsik, Amadine Amirati, Cyril Dubois, Tomá Dolié és Laurent Nauri volt hallható. Közeműködtek a boroszlói NFM kórus és a Frankfurti Operaház gyermekkarának tagjai. Kedves hallgatóink, a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítettük Maurice Ravel műveiből. Vezényelt Alain Altinoglu. A felvétel a Frankfurti Alte Oper nagytermében 2025. szeptember 26-án készült.
1: Műsorajánló. A Zenebeszéd következő műsorában Wolfgang Amadeus Mozart S-dur divertimentóját elemzi Farkas Zoltán.
2: Azok a zenetörténészek, zeneírók, akik a Brácsával rokon szenveznek, könnyes szemmel elragottatott hangon beszélnek erről a műről, mert hiszen itt azért a Brácsa is megdicsőül és egyenrangú a többi hangszerrel.
1: Zenebeszéd. Még közelebb a muzsikához. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm az adásomban most bekapcsolódó hallgatókat. Frankfurt után egy madridi koncertet idézünk. Az Il Pomodoro hangversenye következik. Csembalón közreműködik és vezényel Francesco Corti. Barokk fuvolán közreműködik Eleonora Biscevics. Elsőként hallgassák meg Johann Sebastian Bach D-moll billentyűs versenyét, jegyzékszáma 1052-es. A szólót Francesco Corti játssza.

Johann Sebastian Bach D-moll billentyűs versenyét hallották. A szólót Francesco Corti játszotta. Az Il Pomodoro hangversenyét közvetítjük, vezénnyel Francesco Corti. Carl Philipp Emanuel Bach D-dur fuvola versenye következik. Barokk fuvolán Eleonora Biscevics játszik.

Carl Philipp Emanuel Bach D-dur fuvola versenyét hallották. A szólót Eleonora Biscevics játszotta barokk fuvolán. Az Il Pomodoro hangversenyét közvetítjük felvételről Madridból. Vezényel Francesco Corti. Jerzy Antonin Benda F-moll billentyűs versenye következik Francesco Corti szólójával.

Jirzsi Antonin Benda F-moll billentyűs versenyét hallották, a szólót Francesco Corti játszotta. Az Il Pomodoro hangversenyét közvetítjük Madridból. Befejezésül Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenye hangzik föl, jegyzékszáma 1050-es. Eleonora Biscevics barokkfuvolán, Pablo Valetti hegedűn, Francesco Corti csembalón játszik.

0: Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenyét hallották. Eleonora Biscevics barokk fuvolán, Pablo Valetti hegedűn, Francesco Corti csembalón játszott. Kedves hallgatóink, az Il Pomodoro hangversenyét közvetítettük. Csembalón közreműködött és vezényelt Francesco Corti. Barokk fuvolán közreműködött Eleonora Biscevics. A felvétel Madridban, a Nemzeti Auditoriumban 2026. március 18-án készült. A szerkesztő Otmár Dávid nevében is további kellemes estét és jó rádiózást kíván Madarász Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Világjáró művészeink adásában Barát Emőke és Álvaro Zambrano énekel, Virág Emese zongorázik. Schumann halálának 170. évfordulója alkalmából két dalciklust hallhatunk. A költő szerelme és Asszony szerelem, asszony sors. Utóbbit Karl Löwe megzenésítésében is. Az est két énekese a közönség által jól ismert nemzetközi hírű magyar szoprán és a chilei tenor, aki jelenleg Berlinben él. A március 26-ai koncert felvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból ma 17 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Demet Imelt hallják. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Irányítható légibombával mértek csapást az orosz erők Harkiv városára. Egy ember meghalt, 9 megsérültek, köztük egy 6 éves gyerek, közölte az ukrán megye kormányzója. Légicsapások voltak Donyeck megyében is, ott 3 vesztették életüket. Az északkeleti Szumi megyében 13-an, a déli Herszoni régióban pedig 28-an megsebesültek. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 99 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelmi 92-t semlegesített. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember meghalt. A szerelvény 2 kocsi a tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant. A baleset éjszaka Münchennél történt. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasúttársaság. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Mától a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, 2-szer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén. A Tópart Express, a Katica Interregio, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsony padlós klimatizált motorvonatokkal közlekedik, de Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. A palackokat a készletereig, a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. Holnap kezdődik a csillagászati nyár. A Hungaromet közölte azt is, hogy a napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A Föld forgástengelye idén ekkor hajlik el a legkisebb szögben a napsugaraitól. Emlékeztettek arra is, hogy a nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a Föld tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Híreink végén a várható időjárásról. A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap több felé és több hullámban várható záporzivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Éjszaka 16-21, napközben 31-37 fok várható. Kedves hallgatóink, híradásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon is. A pontos idő 15 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
0: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Ilja Schmuklör, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.

egyetlen vonós triót komponált a hagyományos hegedű brácsa cselló fölállásra, ezt az S-dur divertimentót, és ennek jó oka van. Jó oka van annak, hogy sokkal kevesebb vonós trió született mondjuk a bécsi klasszikában, mint például vonós négyes. Mégpedig az, hogy a bécsi klasszika zenei nyelve különösen nagymértékben támaszkodik, mondhatni ez az éltető ereje, a diszonanciára és annak a feloldására, hát ez persze sokféle stílusra igaz, de a bécsi klasszika harmónia világa az tipikusan négy szólamú. Ugye ez azt jelenti, hogy négy hangú akkordokban keletkezik a diszonancia, ezek a szeptim akkordok, és ezért van az, hogy a vonós négyes vált a bécsi klasszika egyik legfontosabb műfajává. Ez adta meg a teljességet. Na már most, hogyha három vonós hangszerre, három dallam hangszerre komponál a zeneszerző, akkor valamilyen módon kompenzálni kell. Vagy úgy kell kompenzálni, hogy kettős fogásokat játszik valamelyik hangszer, ezt a hegedű is, meg a brácsa is meg fogja tenni ebben a darabban, vagy pedig úgy kell kompenzálni, és ez még artisztikusabb módja, hogy olyan gyors figurációkat, olyan gyors hangváltásokat játszik egy-egy hangszer, ami két hangot is magába foglal, vagy hangsúlyoz, és nincs hiányérzetünk, megszületik a négy szólamú harmónia. Na most meg fognak lepődni, Mozartnak sikerült ez a feladat, hogy mindössze három hangszerre egy teljesen komplett, semmilyen hiányérzetet nem keltő zenei szövetet hozzon létre, és ez persze csak úgy tudja elérni, hogy mindhárom hangszer abszolút egyenlő, egyenlő felelősséget vállal a zenei történéseknek a kibontakoztatásában. Ezért is van az, hogy azok a zenetörténészek, zeneírók, akik a brácsával rokon szenveznek, könnyes szemmel elragottatott hangon beszélnek erről a műről, mert hiszen itt azért a brácsa is megdicsőül és egyenrangú a többi hangszerrel. Nem csoda, hogy a korlátozott apparátus ellenére Mozartnak sikerült remek művet alkotnia. Tudnélik, ez a kései legérettebb korszakából való mű. Egy korábbi műsorban egyszer említettem, hogy Mozart roppant későn, csak 1784-ben kezdte el vezetni a művei jegyzékét, akkor ugye a későbbi köhüli jegyzék már 450-nél tartott, tehát a többit úgy nem jegyezte föl a korábbiakat, de azért nagyon jó, hogy mégiscsak elkezdte ezt a műjegyzéket, mert napra pontosan tudjuk innentől, hogy mikor tett kettős vonalat egy-egy mű végére, például az S-dur divertimento befejezését 1788. szeptember 27-én rögzítette ez a műjegyzék. Az sem teljesen érdektelen, hogy mit komponált közvetlenül előtte. Június 26-án 1788-ban négy művet is bejegyzett, köztük az S-dur szimfóniát, köhüljegyzék 543-as. Egy hónappal később, durván egy hónappal később, július 25-én a nagy G-moll szimfóniát, köhüljegyzék 550, és még pár apróságot is persze, és 1788. szeptember 10-én, tehát 17 nappal a mi divertimentunk előtt a Jupiter szimfóniát. Magyarul az a nagy triász, a három utolsó Mozart szimfónia közvetlenül megelőzi ezt a kamaraművet, nem csoda tehát, hogy tartott a lendület, és ez is ilyen jól sikerült. Egyébként ezek a bejegyzések mutatják, hogy Mozart még mindig rettenetes, gyors munkatempóban dolgozik, hiszen hát mondjuk 17 nap alatt írhatta meg maximum ezt a 45-46-48 perces kompozíciót. Épp 1788 ősze után kezdett ez a munkatempó megtorpanni, sőt, kiestek hónapok, amikor nem írt semmi lényegeset. Erre talán még kitérünk, hogy ennek mi volt az oka. A zenei elemzés előtt még egy körülményt meg kell említenem. Ennek a műnek az ajánlása Michael Puchbergnek szól. Puchberg pedig egy igen jómódú bécsi nagykereskedő volt, szövetekkel, kelmékkel kereskedett, emellett szabadkőműves is, innen ismerte Mozart, és persze amatőr zenész, mint minden valamire való polgár Bécsben. Mozart utolsó három és fél évében a feleségén kívül a legtöbb levelet Michael Puchbergnek írta, és ezekben a levelekben pénzt kért, kölcsönért, könyörgött. 1788. júniusában, tehát kevéssel a mű megszületése előtt ezt írta Puchbergnek, idézem. Tisztelt Páholy testvérem, kedves barátom! Az a meggyőződés, hogy ön igaz barátom, aki engem becsületes embernek ismer, arra bátorít, hogy szívemet feltárjam ön előtt, és a következőkre kérjem. Velem született őszintességgel minden köntörfalazás nélkül térek rá a dologra.
ha megtenné nekem azt a baráti szívességet, hogy egy vagy két évre, egy vagy 2000 guldennel megfelelő kamatok ellenében kisegítene, kirángatna a csávából. Ön maga is biztosan igaznak fogja találni, hogy rossz, sőt szinte lehetetlen úgy élni, hogy az embernek alkalomról alkalomra kell várnia, mikor jut pénzhez. Ha nincs kéznél legalább a legszükségesebb tartalék, képtelenség rendes kerékvágásba jönni. Ha ezt a szívességet megtenné nekem, akkor először is az esedékes kiadásokat kellő időben, tehát könnyebben tudnám kiegyenlíteni, ahelyett, hogy mint most, halasztgatnom kelljen kifizetésüket. És gyakran egész keresetemet egyszerre kelljen odaadnom, éppen a legalkalmatlanabb időben. Másodszor pedig gondtalanabb kedéllyel, könnyebb szívvel dolgozhatnék, és így többet is kereshetnék. Megbízhatóságomban úgy hiszem nem kételkedik. Olyan embernek ismerem önt, aki, mint magam, ha tud, segít barátján és testvérén, ha igazi testvér, egy pici érzelmi zsarolás azért belekeveredik, ha talán nem tudna hamarosan ilyen összeget nélkülözni, arra kérem, hogy legalább holnapig néhány száz guldent kölcsönözzön, mert a házi úr a Landstrasse-n annyira tapintatlan volt, hogy azon helyben ki kellett fizetni őt, hogy elkerüljük a kellemetlenségeket, és ez nagyon kizökkentett a kerékvágásból. Ma éjszaka alszunk először az új lakásunkban. Alapvetően ugyanolyan jónak tartom, ha nem jobbnak. Úgy sincs sok dolgom benne a városban, sokkal jobban tudok dolgozni, ha nem kell annyi látogatót fogadnom. A lakás is olcsóbb, tavasszal, nyáron, ősszel kellemesebb is, mert kertem is van hozzá. Lakásom a Weringer Strasse-n van, 135-ös szám, a három csillagnál. Ez nyilván egy fogadó volt. Fogadja levelemet, mint teljes bizalmam zálogát ön iránt, maradjon mindig jó barátom és testvérem, mint ahogy én is maradok sírig, igaz bensőséges barátja és testvére, Wolfgang Amadé Mozart. Utóirat. Mikor rendezünk önnél újra egy kis házi muzsikálást? Írtam egy új triót. A hónap végén kelt még egy levél, amelyben Mozart elnézést kér, hogy még nem tudja megadni azt a kölcsönt, azt a pár száz guldent, ami ezek szerint megérkezett, ebben már kedves legjobb barátomnak nevezi Puchberget, és azt írja. Ha nem segít rajtam ebben a helyzetben, nagyra becsült Páholy testvérem, elveszítem a becsületemet és a hitelemet. Pedig ez az egyetlen dolog, amit mindenáról meg akarok őrizni. 10 napja, mióta itt lakom, többet dolgoztam, mint a másik lakásban 2 hónap alatt. Ha nem támadnának gyakran sötét gondolataim, amelyeket csak erővel tudok elfojtani, még jobban menne a munka, mert lakásom kellemes, kényelmes és olcsó. Eddig az idézet. A Mozart életre az ismerői jól tudják, hogy mi áll az ügy hátterében. Amikor Mozart Bécsbe került, úgy nagyjából 1783-tól, 83 és 87 között, hatalmas sikere lett, és fölrepítette a hírnév, és elöntötte a addig még nem ismert gazdagság. Főleg az akadémiák, tehát azok a koncertek jelentettek nagy bevételt, amikor ő maga is zongorázott, a zongora versenyeket szinte hetente ontotta magából, vagy pedig a szalonokban való föllépések, és az évi jövedelme 3000-3700 gulden volt. Azonban Mozart hirtelen kiment a divatból Bécsben, és ez paradox módon éppen egybeesett azzal az időszakkal, amikor 1787-ben elvesztette az édesapját, 2 nagyon közeli barátját, tehát a csapások együtt jártak az anyagi biztonságának a megrendülésével. Az a lakáshelyzet, amiről itt beszél, az bizony azt jelentette, hogy el kellett költöznie abból a bérelt fényűző lakásból, ahol ma egyébként a bécsi Mozart Múzeum van, a Mozart House, a Stephansdomtól 2 percre, tehát a belváros szívében, egy hatalmas nagy lakás. No, ezt föl kellett adni, kiköltözött egy olcsóbba, vagy az a lakás, amiről már a levél beszél, az már egy második költözés eredménye, a külvárosban kert is van, írta Mozart magát is vigasztalva. Nyilván nem arról volt szó, hogy éheztek, vagy nem volt fedél a fejük fölött, hanem arról volt szó, hogy valaki, aki hozzászokott a költséges élethez, hirtelen szembesült azzal, hogy lefeleződtek a jövedelmei. Nyilván Mozart rosszul bánt a pénzzel, a felesége betegeskedett, Bádenba kellett kezeltetni, ugye a Bécs közeli fürdővárosban, az is sokba került, tehát valahogyan megingott az anyagi biztonsága. Ugye akkoriban még nem volt NKA pályázat, ami úgy kisegítette volna, bár tulajdonképpen nem biztos, hogy Mozart kapta volna az NKA támogatást. Tehát az egzisztenciális biztonság az bizony elérte és nyomasztotta.
Nem olvasok több Puchpád levelet, de ezek a kölcsönkérő levelek egyre könyörgőbbek, egyre feszélyezőbb olvasni őket, mert érezni lehet, hogy ez a zseni hogy veszíti el a tartását, a méltóságát, ami azért ebben az első levélben még nagyon ott van. És hát azt tudjuk talán, akik ismerjük a Mozart életrajzot, hogy Mozart soha nem adta meg a tartozásait. Puchberg eltűrte, tényleg barátja is volt, nem csak Páholy testvére. 1788 és 91 között összesen, ezt is kinyomozta a zenetudomány, 1450 guldent kölcsönzött Mozartnak. Most mennyi ez a pénz? Hát 1788-ban ez egy kicsit több volt, mint a 88-as teljes évi jövedelme Mozartnak. A Don Giovanni prágai előadásáért 450 gulden kapott, a Così fan tuttér ugyanennyit Bécsben, tehát az az összeg, amivel évek alatt Puchberg támogatta, az két Don Giovanni meg egy Così honoráriuma, azért az nem semmi. Mozart halála után egyébként Puchberg nem sürgette a kölcsön törlesztését, de amikor végül kérte, Constance szépen kifizette neki. Tehát az a szomorú a zenetörténetben, hogy a zeneszerzők fordítva működnek, mint az új autók. Tudják, hogyha egy új autót kiviszünk a szalomból, az már csak a felét éri. És a zeneszerző, hogyha meghal, abban a pillanatban hihetetlenül elkezdik megbecsülni, és anyagilag is jövedelmező lesz az örökösének lenni. Befejezem a számszaki vizsgálódásaimat, mert a Mozart üres zsebébe való turkálástól nem vezet közvetlen út a mű harmónia világának a csodáihoz. De semmiképp sem haszontalan megismerni ezt az életrajzi hátteret, mert hogyha valami nyomát találjuk esetleg a műben ennek az űrzavaros életrajzi körülménynek, akkor azért érdekes. Ha meg semmi nyomát nem találjuk, akkor azért az is tanulságos. Kezdjük a művel való ismerkedést az első tétel egy hosszabb részletének a meghallgatásával.

Az első, ami megragadja az embert ebben a csodálatos zenében, az a zenei ötleteknek, a gondolatoknak, a témáknak az elképesztő bősége, gazdagsága, a karakterek változásának a gyors esemény sorozata, amelyel a zeneszerző megajándékozza a hallgatót. Érdekes, hogy a kortársak hogy viszonyultak ehhez a gazdagsághoz és bőséghez, és hogy viszonyultak, az némileg talán magyarázza azt, hogy egy időre legalábbis 1787 után miért ment ki a divatból Mozart Bécsben. Egy kiváló pályatársa, Karl Ditters von Dittersdorf, aki személyesen jól ismerte Mozartot, sőt együtt is kvartetteztek, együtt játszottak vonós négyest, az emlékirataiban, amit később meg is jelentetett, így jellemzi nagy kortársát, idézem. Mozart az egyik legnagyobb eredeti géniusz, és még nem találkoztam zeneszerzővel, akiből ilyen megdöbbentő gazdagsággal áradtak volna az ötletek. Jó volna persze, ha kevésbé tékozlóan bánna velük. A hallgató lélegzethez sem jut, mihelyt felfogja az egyik szép zenei gondolatot, már is jön egy másik, még nagyszerűbb, amely kiűzi a fejünkből az előzőt, és ez így megy tovább, míg a végén semmi nem marad meg ebből a sok szépségből az emlékezetünkben. Nem hiszem, hogy csupán az irigység szólna Dittersdorfból, mert fején találja a szöget abban a tekintetben, hogy hát ez valóban elképesztő ötletgazdagság. Most már csak az a kérdés, hogy sajnálkozzunk-e ezen a pazarláson, amit ötletekkel folytat Mozart, vagy pedig hát élvezkedjünk benne. Na, ennek a gazdagságnak eredünk most a nyomába a következő percekbe. Kezdjük előről hallgatni a darabot. Megpróbáltam az első pár ütemet egy kicsit visszabutítani, mondhatni visszadittersdorfosítani, és az akkor így hangzik.

még így is nagyon formás. Egyetlen elemét spóroltuk ki a zenei folyamatnak, majd mindjárt visszatesszük, és akkor meg is nevezem. Csak kezdjük el még egyszer a zenehallgatást.

Ez a lehajló gesztus, ez az egyszerű akkordfölbontás, amit a három szólam egy szólamban, hát oktávokra osztva, de egy szólamban énekel, ez a mottója, a fő témája az egész tételnek, és a zenéről való képes beszéd utolérhetetlen mestere, Szabolcsi Bence azt mondta, hogy olyan ez a tétel kezdett, mint amikor az érett búzakalásznak a feje, tehát a megérett, tökéletessé érlelődött kalász így meghajlik. Gyönyörű kép egyébként, és persze benne van az érett fogalma. És ezután egy nagyon szép kantilénát, lírai dallamot ír Mozart. Igen ám, de most jön valami, most jön az, amit kispóroltunk az előbb, egy drámai fordulat, amely így hangzik.

Amit kihagytunk, az tulajdonképpen egy egyszerű, gyors skála menet, egy 16-od menet, amelyik végig úgy viselkedik a tétel folyamán, mintha ez lenne a katalizátora. Úgy beleszerettem ebbe a régi és kifejezőbe, hogy gyú anyag. Tehát a gyújtó anyag, a gyújtó bomba, vagy a vízbe dobott pezsgő tabletta, ami azonnal elkezd reakcióba lépni. Hogyha úgy képzeljük el ezt a Mozart zenét, mint mondjuk a Shakespeare egyik drámáját, akkor ez a skála motivum, ez puk. A csintalan szellem, aki mozgatja a szálakat, és mindig ott van, és mindig löki tovább a cselekményt, vagy kicsit magasztosabb szférában, Wagnernél, mondjuk a Nibelung gyűrűjében, ő lóge, a tűz, aki igazából minden történés mögött valamilyen módon ott rejlődik. És lám, amikor az első igazi harmóniai történés végbe megy, ami az első elmozdulás az alaphangnemből, ami minden szonátatételben végbe megy, hogy az öt hanggal feljebb lévő úgynevezett domináns hangnemhez elérjünk, abban is ez a gyúanyag végzi el a katalizátor szerepet.

Itt vagyunk, megérkeztünk az új hangnemi szintre, az S-dur helyett a B-dur szintjére, és itt megszólhat a második téma, a melléktéma, amelynek lírai gyönyörű karaktere már korábban is megfogalmazódott Mozart műhelyében. Az egyik legnevezetesebb, legszebb példája a 466-os köhőjegyzékszámú D-moll zongoravers egy lassú tétele, a románc, ahol is hát így halljuk ezt a dallamalakzatot.

A mi divertimentunk úgy körülbelül 3,5 évvel később született, és Mozart ugyanehhez a dallam típushoz nyúl vissza. Az érzéki szépségét ennek a melléktémának az is fokozza, hogy párhuzamban a hegedű és a cselló énekli, szext párhuzamban, ez mindig egy nagyon-nagyon érzéki hatást kelt a hallgatóban.

És ahogyan a fő téma elhangzását, az érett búzakalász lehajlását azonnal követte ez a gyúanyag, ez a zenei puk, ez a katalizátor, ugye a melléktémát is ez vitalizálja, ez löki tovább, ugyanez a skála robban be, és aztán a Brácsában egy nagyon eleven kíséretté alakul, és ez a kíséret fogja aztán alátámasztani ennek a melléktémának a lekerekítését.

és még mindig nincs vége az ötletparádénak, Dittersdorfnak már kezdene elege lenni, gondolom, de Mozartnak még eszébe jut egy kis pontozott ritmusú hegykek is gondolat, amit rögtön meg is ismétel, és mindjárt nagyon találékonyan a szólamokat másképp forgatja az ismétlésben. Először a hegedű és a brácsa játszik párhuzamban, és a cselló kommentálja ezt az egész folyamatot, és aztán a brácsa cselló jár együtt, és akkor a hegedű lesz az ellenlábas, és valahogy ezt az egész lírai hangvételt ellenpontozza, fűszerezi ez a karakterisztikus ritmus.

ebben a kis részletben kétszer is hallottak zárlatot, kadenciát, a jellegzetest megelőző trilla is mutatja ezt, amit a zongora versenyekben úton útfélen van, és valóban itt olyan a zenei anyag, mint egy versenymű zenekar nélkül, ahol mind a három játékos szólista rangra emelkedik. És még mindig nem zárja le Mozart ezt a formarészt, hanem egy búcsú gesztussal valahogy összebékíti ezt a lírai, éneklő, dallamos, cantabile aspektust, és ezt az eleven gyúanyagot, ezt a nyugtalan skálázást, úgy, hogy aztán ezek a 16-os skálák szépen elnyugosznak, és hogyha költői akarok lenni, akkor puk elpihen, vagy lóg el, visszavonul a parázs közé.

senkit nem fog meglepni, hogy a tétel középrésze, a kidolgozás vagy a fejlesztés az ezzel a gyönyörű lehajló gesztussal, a fő témával fog majd foglalkozni, de Mozart hozzáilleszt egy kis elemet, ami eddig még nem volt, pontosabban volt, csak más alakban. Először ezt a pici kis részletet szeretném megmutatni, ez egy egész hangsúlytalan, lényegtelen, figyelmünket nyilván elkerülő kis motivum volt az expozícióban, ez így hangzott. És ebből a brácsában születik ez a motívum. És most össze is rakjuk a képet, beleillesztjük ezt a kis új elemet az összképbe. Csodálatosan indul a kidolgozás, mint hogyha Mozart úgy elmerengene, elgondolkodna, elálmodozna ezen a lehajló, nyitó gesztuson, és ez a brácsa motívum ellenpontozza ezt az elmélázást.

Tulajdonképpen, hogyha meg akarjuk ragadni konkrétan, hogy mi az, hogy álmodozás, mi az, hogy a zene álmodozik, elmereng a motivum fölött, akkor az nem más, mint hogy ezt a lehajló gesztust hangnemről hangnemre vándoroltatja olyan távoli vidékekre, hogy mintha kilépne a realitás talajáról, és eljut, ahova eljutottunk, ez egy elég távoli bémol hangnem. Itt azonban egy csapásra megváltozik ez az álomvilág.

fordítsuk le szavakról, hogy mi történt. Az a pontozott ritmusú motívum, ami hát csak egy ilyen hegyke mellékszereplőnek tűnt az expozícióban, az most nagyon szenvedélyes feldolgozásnak az alanyává válik, a szenvedő alanyává válik, és egy kicsit az időben is visszarepít minket, mondjuk Johann Sebastian Bachig, mert ez a sűrű szövet, amit itt Mozart megalkott, ez a kontrapunkt, ez az egymásba kapcsolódó szólamok, ezek tulajdonképpen teljesen bachosak, ráadásul ugye torlasztva lépnek be, nem várja meg az egyik motívum, amíg befejezi a másik, hanem azonnal rátelepül. Nem voltam rest megszámolni, a 14 ütem alatt 27-szer vágnak egymás szavába ezek a motívumok. Ez azt jelenti, hogy ennyire sűrű ez a szövet. Hát többen megállapították már, hogy Johann Sebastian Bach óta Mozart volt az első, aki három szólamban ennyire mívesen tudott komponálni, utána se nagyon sokan, tegyük hozzá. Azt azért meg kell jegyeznem, hogy ennek a tudós, tanult, bachos ellenpontnak a divertimento műfajában semmi keresnivalója nincsen. A divertimento egy könnyed, a szimfóniáknál összehasonlíthatatlanul levegősebb stílus és világ. Mozartot azonban nem nagyon érdekli a konvenció, hogyha fugátót akar írni, akkor fugátót ír erre a pontozott ritmusú motívumra. De hová vezet ez a drámai részlet, mi lesz a megoldás? A megoldás az természetesen az alaphangnemhez való visszatalálás lesz, és ebben meglepő módon megint csak nagy szerepe van ennek a gyú anyagként apostrofált gyors skálamotívumnak, és figyeljék meg a visszavezetés harmóniáit, ami egészen különleges.

ezek a mozarti hangnemi folyamatok, modulációk szaknyelven, ezek olyanok, mint egy varázslat nagyon gyakran, szóval magunk se értjük, magunk se tudjuk, hogy hogyan kerültünk ide, csak egyszer azt érezzük, hogy na hát már végre megint itthon vagyunk, megérkeztünk az alaphangnembe. Azt hiszem, szegény Dittersdorf, ma nagyon pellengére kerül, szóval egy ilyen harmónia menet nem jutott volna eszébe Karl Ditters von Dittersdorfnak. Ennyit az első tételről, és már is haladjunk az Adagio lassú tétel felé, ez egy gyönyörű éneklő tétel. Az egész zenének a karaktere, az valami olyasmit a németek úgy mondanak, hogy erhabene, vagy az angolok sublime, tehát hogy emelkedett, magasztos. És észre fogják venni rögtön az első pillanatban, hogy a dallam, ami ezúttal a cellón szólal meg, ez az első tétel lefelé hajló búzakalászának az ellentetje, egy fölfelé szálló hármas hangzatfelbontás, egy fölfelé szálló gesztus, egy motívum, fölfele száll, mint az oltár füstje. Mert erre fölkaphatják a fejüket, hogy kerül ide az oltár, meg ezek a klerikális hasonlatok. Hát például Sarastro főpap oltárának a füstje, mert a figyelmes hallgató hall majd olyan fordulatot a hegedűben, ami hát Sarastro híres áriájában is előfordul, ugye in diesem Heiligen Halle, ezekben a szent csarnokokban, tehát mindjárt kijelöli az atmoszférát ez a zene, Sarastro világába lépünk.

ez a fő téma annyira szép, és annyira sok minden rejlik még benne, hogy Mozart, akinek eddig az ötletének a bőségét csodáltuk meg, most megteszi azt, amit egyébként nagyon ritkán tesz. Haydn számtalanszor, de Mozart nagyon ritkán, hogy amikor megjelenik az új téma, melléktéma, a öt hangnemmel feljebbi domináns hangnemben az új zenei gondolat, pontosan ugyanezt a témát idézi vissza, persze azért valamit változtat rajta.

Mi változott a fő téma első megjelenéséhez képest? Azt hozja, hogy a csellóból a hegedűbe került át a témát, ez egy rutinszerű megoldás, abban még nincs semmi zseniális, de a hegedű beborítja ezt az egyszerű hármas hangzat felbontást elképesztően gazdagon burjánzó díszítésekkel. Ez egyszerű gesztusból úgy, mint hogyha egy száraz gajat betennénk a vázába, és kivirágzik. És ami utána következik, a nagy ugrások, a harmóniai folyamatnak megint minden rezdülése szépséges, tehát a dallamnak ez a komoly szépsége egészen lebilincselő. Persze, hogy a tétel középrésze, kidolgozása, fejlesztése is ezzel a felfelé haladó hármas hangzattal fog majd indulni. A hangnem azonban itt mollá komorul, és tulajdonképpen ennek a hármas hangzat felbontásnak egyfajta felgyorsított alakjából születik egy motívum, amiből aztán Mozart szenvedélyes dallamot fejleszt, és mind a három szólamon végigvonultat.

Hát hogyan kerültünk a tétel identitásának a szárásztrói derűje és csodálatos békéje után pár perc múlva erre az érzelmi mélypontra? Mert hogyha 1788-ban a zenei nyelv alkalmas volt az utat tévesztés, a teljes reménytelenségnek az ábrázolására, akkor ez a hegedű dall, amit itt a végén, ez teljesen tükrözi ezt a lelki állapotot. Ahogyan ugye az egyik Puchberg levélben írja Mozart, gyakran sötét gondolataim támadnak. Most nyilván nem szabad minden életrajzi epizódot így közvetlenül bele szuszakolni a műbe, de a hegedűnek az imént hallott ilyen magányos, kétségbeesett, tehát tényleg ilyen utat tévesztett monológiában azért nem nehéz fölismerni ezt a szituációt, hogy mi ez az érzés, amikor az ember életének a keretei egyszerre meginognak. És hát ha nem is kell ilyen közvetlen kapcsolatokat teremteni az élet és az életmű között, de tehát azt tud mély zenét írni, vagy mély verset írni, vagy prózát, akit azért megpróbál az élet, ebben azért megegyezhetünk. A repríz, a visszatérés, az természetesen a fő témát hozza vissza. Először most már ismét a csellón mutatkozik be, hogy eredetileg, de most már a cselló sem teheti meg, hogy nem díszíti föl a maga módján ilyen gyönyörűen, ha már így hallottuk, és ő is csodálatos cirádákat kerít az egyszerű hármashangzat felbontás fölé.

egy pár másodpercre kóstoljunk bele abba is, hogy amikor a melléktémaként tér vissza ugyanez a dallam, akkor milyen újabb díszítésekkel, milyen újabb hozzáfűzésekkel gazdagodva jelenik meg előttünk.

az idővel való takarékosság miatt ezen a kettős ponton szakítottam meg a zenét, ez egy álzárlat, nagyon-nagyon kívánná a folytatás, de azért szakítottam meg, mert a legfontosabb dolgot ezzel a tétellel kapcsolatban még muszáj elmondani, és ez nem más, mint a tétel befejezése. Ezt formai terminusok szerint tudják, hogy kóda, egyfajta függelék vagy utóhang lenne ez egy irodalmi műben, vagy mondjuk a színdarabban az epilóg. És általában a zeneszerzőknél, de Mozartnál különösen, ez az utolsó mozzanata egy tételnek, ezt a zeneszerző arra használja, hogy valamilyen személyes kommentárt fűzzön mindahhoz, ami eddig elhangzott, és minden korábbinál személyesebben fogalmazza meg a mondani valóját.

Hát azért fogalmazunk is meg, hogy mitől olyan személyes ez a kóda. Hát először is, első ízben a tétel folyamán végre a brácsa játsza, és nem a cselló, és nem a hegedű, és tudjuk, hogy Mozart maga, hogyha tehette, akkor mindig a brácsa szólamot játszotta. Akkor egy másik megfigyelés, hogy ezt a fölfelé hajló motivumot eddig mindig ilyen kétszer-kétütemes egységekben hallottuk, és most egymásnak adják a hangszerek, és egy tízütemes nagy ív, az egész tételnek a legnagyobb íve kerekedik ki belőle, és eljut a cselló legmélyebb regiszterétől a hegedű égi magasságaig. Egy kicsit olyan gesztus ez, mint hogyha Mozart így az égnek eresztené a kedvenc madarát. Volt egyébként kanáriuk. Tehát, hogy egy ilyen ég felé felszálló áldozat, megint csak ez a kép jut eszembe, hogy ezt a csöndes megdicsülést hallom ennek a tételnek a végén. És volt egy amerikai zenetudós, Leonard Ratner, egy nagyszerű bécsi klasszika szakértő, aki a Stanford Egyetem professzora volt, aki Mozart búcsú ajándékainak nevezte a kódákat, ezeket a szívszorító, szépséges befejezéseket. A divertimento, mint említettem, 6 tételes, most végeztünk 2 tétellel, és az idővel való takarékosság miatt a 3. és az 5. tételről egyáltalán nem fogok beszélni. Ez 2 menüett a hozzájuk tartozó trióval, sőt a 2. menüettnek 2 trió középrésze is van. Vérzik a szívem persze, hogy erről nem beszéletek, de hát azért kíméljük meg az időt és a koncentrációt. 2 megjegyzés azért mégis ide kívánkozik. Tehát Mozart 1788-tól megkapta a császári udvari kapellmeister kinevezést. Most tudják, hogy ez mit jelentett? Tehát először is évi 800 guldenes nyomorúságos fizetést, ennél Puchberg ugye többet adott összesen, de a még bosszantóbb a feladat, tehát menüetteket, illetve német táncokat kellett komponálni a császári bálterem vigadó számára. Mozart gyűlölte ezt a feladatot, hogy rendszeresen kis táncokat kellett komponálnia. Ez Michelangelo széklábat farag, tehát ez a klasszikus eset. Ott gondolják el, aki nemrég fejezte be a Don Giovannit, az most ilyen báli zenét, talpalávalót kell, hogy komponáljon. És mégis, hogy ez volt számára a robot, amikor egy kamaraműbe kellett menüettet írnia, akkor ugyanazzal az elképesztő ötletességgel alakítja ki a menüett formát is, mint más tételeket, ugyanúgy van benne kontrapunkt, ugyanúgy van benne szellemesség, meglepetések, érdekes harmóniák, amik nem valók egyébként a divertimentóba. Tehát nem fárad bele, hogyha egyszer a művészi kihívást érzi. Ezt majd hallják, amikor a mű egészében elhangzik. Ez a 2 menüet egy andante tételt, egy mérsékelt tempójú tételt fog közre, amelyik ugyancsak egy népies, bájos, egyszerű dallamra készült variációsorozat. Amikor meghallgatjuk most a teljes témát, amit Mozart variál, azért egy dologra hegyezzék a fülüket. Ez a bájos, egyszerű dallam 4 ütemes egységekben, 4 ütemes frázisokban halad, és ugye úgy ismétlőjel van benne, mint mondjuk a menüetben, és amikor megismétli Mozart a kis frázisokat, már azonnal variálja is. Tehát, hogyha valaha jártak zeneiskolába és népdalokat elemeztek, akkor úgy néz neki ez a forma, hogy egy kis A motívum, egy B motívum, aztán A variáns, B variáns, aztán C, D, B, E, aztán C variáns, D variáns, a B-nek egy másik változata, és E variáns. Tehát a folytatásban is ez történik, a megismételt dallamsorok soha nem ugyanúgy térnek vissza, hanem már a témában Mozart elkezd variálni. Hallgassuk csak meg ezt most.

Hát, hogy egyezzük meg, hogy nagyon ravaszkópi ez a módszer. Tehát lehet ennél egyszerűbb zenét írni? Hát az elején két szólam, ugye ugyanazt játsza a hegedű meg a brácsa egy oktáv különbséggel, és egy második szólam a cselló. Igen, ám de akkor megismétli, akkor már három szólamot használ, ettől lesz hirtelen gazdagabb. És minden ismétlésnél valami újat talál ki. És azzal, hogy már a témát is elkezdi variálni, mielőtt még igazi variációk elindulnak, elveti a későbbi történések magvát. Tudnélik, minden egyes variációs tételbe kétféle variációs eljárást zsúfol bele, kettős variációkat hallunk, mert amikor megismétlődik a variált dallamtöredék, akkor ez egy más módon dolgozódik föl, mint ahogy először hallottuk. Tehát igaza volt Dittersdorfnak, szóval túl sok ennyi információ egy szegény mezei hallgatónak. A második variációval illusztráljuk ezt az eljárást. Itt a kettős variálásnak az első eleme az lesz, hogy a brácsa és a hegedű egy éneklő dallammal, egy kantilénával hozza a magát a feldolgozott dallamot, majd azonnal mellé állít Mozart egy nagyon lobbanékony, szangvinikus változatot a hegedű és a cselló párbeszédében.

elég sok minden történt ebben a variációban. Ez a Mozart összetol két variációt. Split personality mondaná a lélektan, tehát mint hogy egy kettős tudatú, meghasadt személyiséget hallanánk. Az egyik pillanatban a szelíd elmélázó, a másikban meg ez a házsártos, pökhendi, erőszakos. Mint Schumannnál ugye a két alak, a Eusebius és Florestan, a lírai és a szangvinikus típus, csak hát szegény Schumann pszichéje tényleg meghasadt ebben a kettőségben, a Mozarté nem. De az tény, hogy egy takarékos 18. századi zeneszerző, egy kismester, mondjuk Dittersdorf, megörült volna, ha két ilyen variációs ötlete van, és szépen külön-külön tételben kikomponálta volna a kétféle feldolgozás módot, de nem keverte volna össze. Mozart azonban összesűríti, és ezért ennyire utolérhetetlenül zseniális, és történésekben, információkban gazdag ez a zene. Na de mi következik ezután a rendkívül mozgalmas, extrovertált, virtuóz, az egyes ötleteket ilyen tűzijátékként pazarló variáció után?

az, hogy egy variáció sorozatban egyszer csak az eredetileg dur téma mollra vált, az teljesen konvencionális. Ugye ezt úgy is hívják, ez a minore, a moll variáció. Ilyenkor ugye a dallam a szomorú arcát mutatja. De hogy a korábbi, hát bocsánatot kérek, handabandázás és ilyen tűzijáték után egy ennyire szigorúan szerkesztett, megint csak Bachi ellenpont módjára szőtt, fájdalmas diszonanciákat fölhalmozó rész következik, az teljesen példátlan. Megint emlékeztetnem kell a hallgatóságot arra, hogy megalapozott az a vélemény, hogy Bach óta senki nem tudott így három szólamban teljes értékű zenét írni, mint Mozart. És ez a változat, ez már nem meghasadt személyiség, ez már nem kétarcú, így teljesen egységes a karakter, nem lép ki ebből a nemes fájdalomból egy pillanatra sem a zeneszerző, és a variáció terjedelme is sokkal visszafogottabb, mint az előző kettőjé. Most persze kíváncsian várjuk, hogy mi következik ebből, mikor vonulnak el a felhők, és mikor süt ki a nap. Hogy a váltás drámai fordulatát érzékeljük, ennek a minore moll variációnak a végét is fölidézzük, és így hallani fogják, hogy csap át ez a folytatásba.

Én azért szívesen megkérdezném Mozartot, hogy ezt most akkor hogy gondolta. Tehát van egyszer két teljesen túlcsorduló, kettős variáció, utána van ez a Bachi szigorú, rendkívül fájdalmas harmadik variáció, és akkor ez a, nem is tudom minek nevezzem, ez a bolondéria, vagy ez a szélsőségeknek az ilyen drasztikus bemutatása, hát miről is van szó, a Brácsa, Wolfgang Amadeus Mozart, teljesen leegyszerűsítve negyedekben játsza a primitív vázát az eredeti dallamnak, egyébként Beethoven késői variációiban is szerette ennyire lecsupaszítani a témát, a cselló az egyenletes 16-odokban iparkodik, a hegedű megszegény eszelősen nyiszál, rohan 32-edekben. Szóval micsoda igazságtalanság ez. Gondolják el, hogyha a hangok száma szerint fizetnék a honoráriumot, akkor itt a Brácsa rosszul járna. Nagyon különbözően értelmezik az egyes zenetörténészek ezt a helyet. Hermann Ábert, aki az egyik első nagy Mozart monográfiát írta, azt mondja, hogy az eredetileg vidám dallam, itt most, mintha méltóság teljesen lassan, mint egy bűnbánó zarándok ének vonulna végig az élet viharaiban. A vihart természetesen a hegedű rohanása és hát a cselló barokkosan egyenletes menete képviseli. Egy Kramer nevezetű amerikai zenetudós viszont arról elmélkedik, hogy a romantika általában minden műalkotás mögött rejlő emberi erőfeszítést a szeretet eltitkolni. Tehát, hogy arról nem volt illdomos beszélni, mert a művészet magasztossága és szentsége valamilyen módon beszennyeződik. Tehát a mestermunkát azt rejtsük el. És azt mondja Kramer, hogy ez egy olyan tételrész, ahol az előadó erőfeszítése nyilvánvalóvá válik. Tehát Mozart kiteszi közszemlére azt a fizikai erőfeszítést, amit mondjuk ezeknek a 32-edeknek az eljátszása jelent. Hát én hajlanék arra, Mozart más megnyilvánulásait ismerve, hogy azért egy huncutságot lássak a dologba. Hát tudjuk, hogy nagy sejma volt. Egyrészt ez a motorikus, mechanikus ismétlés Mozartnál mindig az irónia formája. A Così fan tutte-nek van egy ilyen perpétum mobile-szerű darálós nyitánya. Hát ott is arról szól az egész, hogy gyerekek, itt semmi nem igaz. Minden bábként fölcserélhető ebben a nyomorult életben. De a kópésákba az is belefér, hogy Mozart a Brácsán játsza hosszan, gyönyörűen a dallamokat, és közben kajánul figyeli, hogy az első hegedűs meggebed, meg egyébként a cselló is megdolgozik. Tehát írtő kürt versenyt, amit ellátott ilyen malac megjegyzésekkel, hogy na ezt jelz le öregem, írta a kürtösnek. Tehát azért ez is benne van a Mozart képben. Minden esetre a tempónak, a szélsőségeknek az a szembeállítása maga a humor formája lehet. És a tétel befejezése is egy kicsit arra utal, hogy itt azért kópéval van dolgunk. Tudnék, az utolsó nagy rohamban aztán mind a három hangszer kiveszi a részét, a Brácsának is kell 16-odokat játszani, és aztán, mintha mi se történt volna, angyali ártatlansággal visszazökkenünk egy sokkal nyugodtabb világba, és éneklően fejezi be Mozart a témát, mintha mi se történt volna.

Már csak az utolsó tétel van hátra, amely egy nagyon kedves, egyszerű dalszerű főtémára épül. Ahogyan korábban Sarastro kapcsán már ezt az 1791-es esztendőt, Mozart utolsó életévét megidéztük, most is előre lehet pillantani 1791-ig, mert az utolsó zongora versenyt, amit az élete utolsó évének a januárjában fejezett be, a B-dur zongora verseny záró rondója nagyon hasonló dallamra épül, mint amit majd a Divertimentummal feldolgoz. Tudnélik, a zongora verseny fináléjának a kezdete így hangzik.

Ezzel a zongora versennyel szinte teljesen egy időben született egy dal Mozart tollából. Ez a Sehnsucht nach dem Frühlinge, vágyódás tavasz után, aminek a második fele arról a szövegről szól, azt erősíti meg, hogy olyan szívesen látnék újra egy ibolyát. És pont ez a kis dallamfordulat bukkan föl itt a Trio Divertimento témájában is. Hallgassuk meg Barbara Bonni előadásában a Sehnsucht nach der Frühlinge dalt.

Emlékeznek, hogy az első tételben a fő téma után rögtön megjelent ez az intrikus figura, ez a puk, ez a katalizátor. Mozart ugyanazt a dramaturgiát követi, mert ezután a szép éneklő dallam után bedob egy markáns, doboló ritmusú zenei anyagot, ami ugyanúgy mókamestere lesz a tételnek, mint ahogy az első tételben volt.

A melléktéma folytatja ezt a 6-8-ados gondtalan ringatózást, de a folytatásban meghallják, hogy megint gondolatok, karakterek elképesztő bőségével operál Mozart, hamarosan fűszeresebbé válik, kicsit harapósabbá válik a zene, trillás motívumok jelennek meg, amiben egy kicsit ott érzem ennek a doboló ritmusnak az emlékét és a továbbélését.

Kövessük egy kicsit a továbbiakba, hogy mit kezd Mozart ezzel a doboló ritmusú kis anyaggal, ezzel a kis tréfamesterrel. Hallgassuk meg először az első fejlesztését, hogy mit alkot ebből az anyagból.

mint hallották, egy nagyon fontos pillanathoz, a témának egy brácsa belépéséhez fog ez vezetni. Azonban még egyszer hozzányúl ehhez a doboló ritmushoz Mozart, és egy hatalmas energiákat mozgató óriási fejlesztést, harcot bontakoztat ki belőle. Hallgassuk csak meg, hogy milyen.

És utolsó példaként térjünk vissza oda, amit már hallottunk egy másodpercre, amikor a Brácsa hozza ezt a gyönyörű főtéma dallamot. Nagyon-nagyon érdekes ez a folyamat, mert először a Brácsa szépen eldalolja az egészet Asdúrban, és aztán nem az izmok játéka, nem a virtuózitás irányába megy a fejlesztés, hanem az érzelem gazdagság fokozásában, és miután a Brácsa szépen elénekelte a maga mondani valóját, akkor Mozart mollba fordítja, elszomorítja a zenét, és nagy a gyanú, hogy itt most a könyvzacskókat célozza meg.

hallották, mit játszik a cselló, hát egy orosz romantikus mester, egy Rachmaninov megirigyelhette volna ezt az érzelem gazdagságot. Végére értünk az elemzésnek, és persze ez a mű nagyon sok gondolatot és kérdést fölvet. Egészen röviden igyekszem összegezni a elém toluló gondolatokat, mindazt, amit ez a zseniális mű felvet. Tehát Mozart írt egy divertimentót, amit a kor konvenciói szerint könnyednek, problémátlannak, szórakoztató zenének kellett volna megírnia, amelyik nem kíván túl sok vihart és drámát. Mozartot azonban ez nem érdekli. Olyan érzelmi mélységek így jut el, amelyik ismeretlen tulajdonképpen ebben a műfajban, és amelyik semmivel se alávaló, mint amit a három nagy utolsó szimfóniában megfogalmaz. Ezt a bachi tudós írásmódot, aminek ugyancsak semmi keresnivalója nincs a divertimento műfajban, ezt sem hagyja ki, mert hogyha már 1782-83 táján megismerte Johann Sebastian Bach művészetét, és nagyon nagy hatással volt rá, gazdagított a zenei nyelvét, elmélyítette a gondolkodását, akkor ez is belekerül ebbe a darabba, és ugyanakkor a legtudósabb, legműveltebb, legellenpontosabb stílus mellett ott van a legegyszerűbb népiség is, egyrészt a menüettekben, triókban, másrészt a negyedik tétel variációjában, vagy a finálé dalszerű énekében, tehát minden stílus egyszerre teljes harmóniában összeforva, csodálatos gazdagságban jelen van itt. Azt már elmondtam az elején, most már hallották is számtalan példával, hogy a három szólam mindig telten szól, mint egy kvartett, olyan virtuózan kezeli Mozart a három hangszert, amelyet Bach óta soha előtte senki nem tett. És egy utolsó gondolat, hogy vajon amivel kezdtem, Puchberg és a pénzügyek, tehát ezek az életnek, a mindennapi életnek ezek a nyomasztó nyűgei, ezek a sötét gondolatok, amiket Mozart meg is említett, vajon benne vannak-e a darabban, ezek a megrendítően mély, drámai pillanatok, elmagányosodott hegedű szólam, vajon ennek a lenyomata, vagy inkább a Mozart zene törvényszerűségéből következő tisztán zenei jelenségek ezek. És valóban viccelte ezzel a negyedik variációval, ahol hát vért izzad a hegedűs, és a brácsa pedig vidáman húzogatja a negyed hangjait, vagy valami egyebet is el akar ezzel mondani. Tehát hol ér véget a virtuozitás, hol kezdődik az irónia, vajon kicsit tényleg tornáztatni akarta a zenésztársait tréfából. Ezekre a kérdésekre nem könnyű válaszolni, és talán több válasz is elképzelhető. Azzal szeretném zárni, hogy Puchberg úr 15 évvel volt idősebb Mozartnál, és több mint 30 évvel élte túl Mozartot, tehát úgy látszik, hogy gazdag szövet nagykereskedőnek lenni Bécsben, az egy sokkal hosszabb életet garantál, mint Mozartként elégni a saját zsenialitás és az alkotás tüzében. De Puchberg, aki nagy kölcsönökkel tette élhetőbbé Mozartnak az utolsó éveit, egyfajta apa figurává vált számára, éppen miután az igazi apja már nem volt az életében, de olyan apává, aki megértőbbnek bizonyult Leopold Mozartnál sok esetben, és hát hálából ezért a megértésért, ezért a támogatásért nagyon szép ajándékot kapott a védencétől ebben a divertimentóban, és hát az ő neve is bekerült az örökké valóságba Mozart mellett, ami nem utolsó dolog, talán megér 1450 guldent. Köszönöm szépen a figyelmüket. És most hallgassuk meg Mozart Ez-dur divertimentóját teljes egészében.

0: Kedves hallgatóink, az elhangzott zenebeszédben Wolfgang Amadeus Mozart 563-as köhöljegyzékszámú S-dur divertimentójával ismerkedhettek meg. A művet előadta Iván Tímea hegedűn, Juhász Barna méhegedűn, Sovány Rita Gordonkán. A műsort Farkas Zoltán vezette. A felvétel a Bartók Emlékházban készült 2026. május 9-én. A hangmérnök Pap Sándor volt, a zenei rendező Acél Péter, a szerkesztő Katona Márta.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este Mogyeszt Muszorszkij, Boris Godunov című Puskin nyomán írt egyfelvonásosának eredeti változatát hallgathatják meg. A főbb szerepeket Bryn Terfel, Hanna Edmunds és Adam Pauka énekli. A Covent Garden Operaház ének és zenekarát Mark Wigglesworth irányítja. A februári előadás felvétele Londonból ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Paulik László hegedűművész. Régi zenei kalandozások egy órában. Vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Leleux, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alef Csina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
3: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Rádió hangversenyek.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, kedves közönségünket a Doknányi Ernő Zenei Központ Sakszon Ferenc terméből. Világjáró művészeink sorozatunkban Barát Emőke és Álvaro Zambrano énekel, Virág Emese zongorázik. Először Karl Löwe Asszony szerelem, asszony sor című dalciklusát hallgathatják meg, amelyet a szerző Adalbert von Chamisso verseire komponált. A dalok, mióta láttam őt, ő a legnemesebb mindenki közt. Nem foghatom fel, nem hihetem el, gyűrű az ujjamon, segítsetek nővérek, édes barátom csodálkozva nézel rám, szívemen, mellemen, most okoztad nekem az első fájdalmat, saját napjaim álma. Barát Emőke énekel, Virág Emese zongorázik.

Karl Löwe Asszony szerelem, Asszony sors című dalciklusát hallották, amelyet Löwe Adelbert von Chamisso verseire komponált. Barátemőke énekelt, Virágemese zongorázott. Hallgassák meg Robert Schumann a Költő szerelme című dalciklusát, amelyet Heinrich Heine verseire komponált, opusz 48. Az elhangzó dalok. Oly bűvös május este volt, bús könnyeimből támad, a rózsa a gerle, a nap meleg fénye, szép szemed, hogyha láthatom, a harmatot várja lelkem, a rajnánál nem sújt a vád, ha tudná az illatos rózsa, szól a fuvola és a hegedű, hallom a kedves hangját, egy ifjú járt a lányhoz, künjárok az árnyas kertben, ma álmaimban sírtam, ha ringat az álom, ha lelkem édes vágyban, ha kínoz régi dallam. Álvaro Zambrano énekel, Virágemese zongorázik.

Mir träumt, du verließest mich.

Robert Schumann a Költő szerelme című dalciklusát hallották, amelyet Heinrich Heine verseire komponált. Álvaro Zambrano énekelt, Virág Emese zongorázott. Kedves hallgatóink, a Sapszon Ferenc teremből hallják hangversenyünket, amelyen Barát Emőke és Álvaro Zambrano énekel, Virág Emese zongorázik. Hallgassák meg Robert Schumann Asszony szerelem, asszony sors című dalciklusát, amelyet a szerző Adalbert von Chamisso verseire írt. Egyszer láttuk egymást, ő a legdicsőbb a földön, hogy így van, nem tudom hinni, te színarany kis gyűrű, jöjjetek lányok, nézel rám, szívemre zárlak én gyermekem, rám mérted ezt a szörnyű néma gyászt. Barátem őke énekel, Virág Emese zongorázik.

Robert Schumann Asszony szerelem, asszony sors című dalciklusát hallották, amelyet Adelbert von Chamisso verseire komponált Schumann. Barátem Őke énekelt, Virágemese zongorázott. És most hallgassák meg Robert Schumann duettjét, táncdal Friedrich Schückert versére. Barátem Őke és Álvaro Zambrano énekel, Virágemese zongorázik.

0: Robert Schumann duettjét hallották, táncdal Friedrich Schückert versére. Barát Emőke és Álvaro Zambrano énekelt, Virág Emese zongorázott. És ezzel véget ért hangversenyünk. Világjáró művészeink sorozatunkban Barát Emőke és Álvaro Zambrano énekelt, Virág Emese zongorázott. A felvétel a Doknányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében készült 2026. március 26-án. A rádióközvetítés technikai munkatársa Kürti Gergő volt, a hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Csurgó Tamás, a gyártásvezető Üregi Mária, a zenei szerkesztő Weisz Gábor. Nevükben is köszöni figyelmüket a bemondó Mohai Gábor. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a viszont hallásra, a viszontlátásra.
1: Bartók Rádió, több mint klasszikus. Műsorajánló. Ma este Mogyeszt Muszorszkij, Boris Godunov című Puskin nyomán írt egyfelvonásosának eredeti változatát hallgathatják meg. A főbb szerepeket Bryn Terfel, Hanna Edmunds és Adam Pauka énekli. A Covent Garden Operaház ének és zenekarát Mark Wigglesworth irányítja. A februári előadás felvétele Londonból, ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Barát Emőke énekművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Ki hogy reagál, ki hogyan kapcsolódik egy-egy koncert alatt, az számomra sokkal többet jelent, mint egy kötelező taps, ami így is úgy is van.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Rádió hangversenyek.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban Bálint János fuvolázik, Csáki András gitározik. Benjamin Godard, Svit 3 darabból, opusz 116. A tételek Allegretto, Idill, Vals.

Elhangzott Benjamin Godard opusz 116-os Svit 3 darabból. Hallgassák meg Ravi Shankar Hajnali varázslat című művét. Roberto Ossel és Pierre-André Valade átiratában.

Ravi Shankar Hajnali varázslat című művét hallották Roberto Ossel és Pierre-André Valade átiratában. Bálint János fuvolán Csáky András gitáron szólaltatja meg Astor Piazzolla libertangóját.

0: Astor Piazzolla Libertangóját hallották. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bálint János fuvolázott, Csáki András gitározott. A felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült 2021. június 1-én. A hangmérnök Ötvös Balázs volt, a zenei rendező Acél Péter, a szerkesztő Weisz Gábor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Vasárnap esti jazz műsorunkban a Lehman Brothers játszik. Az együttes kiváló példája annak, hogyan lehet a jazz, a funk és az afrobeat műfajokat ötvözni. Olyan nevek inspirálták ezt az egyedi hangzást, mint James Brown, Jamiroquai vagy a The Roots. Ebu Jazz. A Lehman Brothers 2024-ben rögzített koncertje a Leverkuseni jazz napokról vasárnap 23 órakor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája hétfői adásában Jordi Savai vezényel és játszik Viola da Gambán. A César és Grammy-díjas katalán karmester, zeneszerző és gambajátékos a 70-es évektől kezdve foglalkozik régi zenével. Alapítója a Hesperion együttesnek, a Capella Real de Catalunya énekegyüttesnek, valamint a Concerts Nation zenekarnak. Mesterek órája. Jordi Savai, hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban. Hétfő esti jazz műsorunkban az Arthritis Quartet játszik. A 2019-ben alakult kortárs jazz formációt Pintér Zoltán zongorista, Kolman Gábor szaxofonos, Orbán György bőgős és Balázs Elemér dobos alkotja. Tavaly nyáron léptek fel a debreceni bor és jazz napokon. Jazz koncertek. Az Arthritis Quartet. Hétfőn 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizennyolc óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. A múzeumok szerepe a múlt megőrzése és a kutatás, az intézmények a megértés és a megértetés terei, amiből a jelen épül, fogalmazott a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatot megnyitó sajtótájékoztatón. Az Iparművészeti Múzeumban tartott eseményen Tar Zoltán arról beszélt, egyértelmű volt, hogy a 9 éve bezárt és magára hagyott intézményben kell megnyitni a kulturális programsorozatot. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette be Posfai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapatsportág, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvíz ellátás mindenki számára biztosított legyen, tette hozzá a tárcavezető. Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. A tavaknál a viharjelzésekre nagyon kell figyelni. Ha a lámpák percenként 45-öt villannak, legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól. Gyorsabb jelzésnél pedig azonnal ki kell jönni a vízből. Már lehet jegyet venni az idei Margó nyári irodalmi fesztiválra. A rendezvény augusztus 13-a és 15-e között dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Káli medencében. Fellép többek közt Lovasi András és az Anima Sound System, a szerzők között pedig Háj Jánossal, Fábián Tamással, Tompa Andreával is lehet majd találkozni. Lesz meseterápiás program, irodalomterápiás foglalkozás és vezetett kerékpártúra, és gyermekprogramokkal is készülnek a szervezők. A bérletek és napi jegyek a tixa.hu és a margofest.hu oldalakon érhetők el. A sok napsütés mellett holnap többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönnő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. 19 óra. Opera a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat mai opera közvetítésünk alkalmából. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Molnár Endre nevében is. Én Bolna Milán vagyok. Ma este Muszorszkij Boris Godunov című operáját hallhatják, az eredeti egyfelvonásos változatot. Az opera szövegét Alekszandr Puskin nyomán a zeneszerző írta. A cselekmény a következő. Dmitrij orosz trónörököst meggyilkoltatta Boris Godunov bojár. Boris ekkor a kisfiú bátyja, a gyenge elméjű Fjodor cár helyett uralkodott régensként. Fjodor halála után a népet a Novodjevicsi kolostorba terelik, hogy könyörögjenek Borisnak, vállalja el az uralkodást. Bűntudattal terheltem bár, de Boris enged ennek a kierőszakolt kérlelésnek, és cárrá koronázzák. 6 évvel később Pimen szerzetes Oroszország krónikáján dolgozik, és közben fiatal társának, Grigorijnak a megölt Cárevics Dmitrij meggyilkolásáról beszél. Grigorijt, aki ráébred, hogy egyidős a meggyilkoltal, annyira felkavarja a történet, hogy elhatározza, ő fogja kiadni magát Dmitrijnek, bosszút áll Borison, és megszökik a kolostorból. A litván határon lévő kocsmában Grigorij találkozik két szintén szökött szerzetessel, Várlammal és Miszaillal. Katonák érkeznek Grigorij letartóztatási parancsával, de a fiatalember elmenekül. A következő jelenet helyszíne a Kreml. A cár jó apja gyermekeinek, de a lelkiismerete nem tiszta. Tanácsosa Suszkij herceg hírt hoz arról, hogy valaki Dmitrij Cárevicsnek adja ki magát, és Lengyelországban sereget gyűjt, hogy visszaszerezze a trónját. A cár kéri Suszkijt, mondja el, látta-e holtan a gyermek Cárevicset. A herceg ezt olyan szuggesztíven adja elő, hogy Boris a bűntudattól teljesen összeomlik. Az Áldmitri Lengyelországban beleszeretett Marina Miniszekbe, a Szandoméri Vajda lányába. Marinát jezsuita gyóntató papja, Rangóni arra ösztökéri, hogy menjen feleségül a trónkövetelőhöz, mert akkor Oroszországot katolikus hitre lehetne áttéríteni. Az Áldmitri meggyőzi az előkelő lengyel lányt, hogy érdemes őt választania, mert biztosan cár lesz. Moszkvában a Vasilij Blazsenij székesegyház előtt összegyűlik a nép, hogy kenyérért könyörögjön a cárnak. Egy bolond gyilkossággal vádolja Boriszt. A Kremlben a felzaklatott Boris félbeszakítja a bojári duma sürgős ülését. Hír érkezik a Dmitrij sírjánál bekövetkezett csodatételről, és ettől Boris teljesen össze.

Okay.

Захлебнет! Затрепетал!

покажется ago. Плохо пошива. Вот разве старцы?

0: Mogyesz Muszorszki Borisz Godunov című operáját hallottuk az eredeti egyfelvonásos változatban. A szereposztás a következő volt. Borisz Godunov Brinterfell baszbariton, Pimen Adam Palka basszus, Grigori az Al Dmitri, James McCork tenor, Sujszki herceg John Daszczak tenor, Xenia Borisz lánya, Hannah Edmunds szoprán, Xenia dajkája Caroline Holt alt, Szcselkalov Andrei Kimacs baszbariton, Varlam Alexander Rozlavec basszus, Misail Alasdair Elliot tenor, Korcsmárosné Susan Bickley mezzoszoprán, csendőrtiszt Alexandros Stavrakakis basszus, bolond Mingyi Lei tenor, Nikitic rendőrtiszt Eddie Wade basszus, Mityu Paraszt Sam Heard basszus, bojár Christopher Lemmings tenor. A londoni Covent Garden Operaház éneki zenekarát Mark Wigglesworth vezényelte. A felvétel Londonban, a Covent Garden Operaházban készült 2026. február 10-én. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Műsorajánló. A lemezelő következő adásában Barát Emőkejének művész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Ki hogy reagál, ki hogyan kapcsolódik egy-egy koncert alatt, az számomra sokkal többet jelent, mint egy kötelező taps, ami így is úgy is van.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Hétfő esti jazz műsorunkban az Arthritis Quartet játszik. A 2019-ben alakult kortárs jazz formációt Pintér Zoltán zongorista, Kolman Gábor szaxofonos, Orbán György bőgős és Balázs Elemér dobos alkotja. Tavaly nyáron léptek fel a debreceni bor és jazz napokon. Jazz koncertek. Az Arthritis Quartet. Hétfőn 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjét hallják felvételről, melyet a Zeneakadémia nagytermében rögzítettünk 2002. január 21-én. A hangversenymester Rolla János, vezényel Raymond Lepard. Közreműködik Enrico Dindo Gordonkán. Először a zenekar előadásában hallgassuk Mozart C-dur szimfóniáját. Köhi jegyzékszáma 338.

Mozart 338-as köhüjegyzékszámú C-dur szimfóniáját hallottuk. Előadta a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Vezényelt Raymond Lepard. Most hallgassuk Dmitri Sosztakovics S-dur gordonka versenyét, opus 107. A szólista Enrico Dindó.

Dmitrij Sosztakovics Opus 107-es Ez-dur cselló versenyét hallottuk. Előadta Enrico Dindó és a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Vezényelt Raymond Lepard. Ráadásként hallgassuk most a szólista előadásában Bach 1008-as jegyzékszámú D-moll szvittjéből a Sarabande tételt.

Johann Sebastian Bach 1800-as edzékszámú D-moll szólószitjéből a Sarabande tételt játszotta, ráadásként Enrico Dindó cellón. Kedves hallgatóink, a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjét hallják felvételről, melyet 2002. január 21-én rendeztek a Zene Akadémia nagytermében. Befejezésként hallgassuk Mozart C-dur Jupiter szimfóniáját. Jegyzékszáma 551. A Liszt Ferenc Kamarazenekart Raymond Lepard vezényli.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 551-es köhjegyzékszámú C-dur Jupiter szimfóniáját hallottuk. Kedves hallgatóink, a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjét hallották felvételről. A hangversenymester Rolla János volt, vezényelt Raymond Lepard, közreműködött Enrico Dindo Gordonkán. A felvételt a Zeneakadémia nagy termében 2002. január 21-én készítette Mosó Endre, hangmérnök és Mac László, zenei rendező. Műsorunk végén munkatársaim, a szerkesztő Várgedő Anna és a hangmérnök Molnár Endre nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pihenni térőknek jó éjszakát, a még fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Paulik László hegedűművész. Régi zenei kalandozások egy órában. Vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Száz éve született Lukin László tanár, karnagy, zenei műfordító. Kiemelkedő szerepe volt az ifjúság zenei nevelésében. Zenés mesék, mesés zenék című sorozata igen népszerű volt. Lukin Lászlóra emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a klasszikus és jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban Szakcsi Lakatos Róbert 2006. március 18-án a Hatos stúdióban adott koncertjét hallhatják Fritzse Zsuzsanna zongora művész közreműködésével. Elsőként Wolfgang Amadeus Mozart 475-ös köhöljegyzékszámú C-moll fantáziáját játsza Fritzse Zsuzsanna.

Wolfgang Amadeus Mozart 475-ös köhöljegyzékszámú C-moll fantáziáját hallottuk Fritzsche Zsuzsanna előadásában. Továbbra is Mozart a szerző a 448-as köhöljegyzékszámú két zongorára írt D-dur szonáta következik, Szakcsillakatos Róbert és Fritzsche Zsuzsanna előadásában.

Wolfgang Amadeus Mozart 448-as köhöljegyzékszámú két zongorára írt D-dur szonátáját hallottuk, Szakcsi Lakatos Róbert és Fricse Zsuzsanna előadásában.

Most Szergej Rachmaninov opusz 23-as numero 3-as D-moll prelüdje különleges előadásmódban hangzik el. Fritzse Zsuzsanna eljátsza az eredetit először, majd Szakcsi Lakatos Robert improvizál, ezután az improvizáció hatására keletkezett változatot halljuk újfent Fritzse Zsuzsannától.

Szergej Rachmaninov, opusz 23-as numero 3-as D-moll prelüdjét hallottuk. Fritzse Zsuzsanna előadásában először elhangzott az eredeti mű, majd Szakcsi Lakatos Róbert improvizációja és az ennek hatására keletkezett változat Fritzse Zsuzsanna előadásában. Eddig tartott a szigorúan vett klasszikus és jazz klasszikus fele, folytassuk a jazz résszel, Szakcsi Lakatos Róbert zongorázik, Lakatos Ablakos Dezső és Szakcsi Lakatos Béla a szerző, a Last Time Together hangzik el elsőként, majd Szakcsi Lakatos Róbert szerzeményei, I Remember Tomorrow, Almond és a Charlie Parker szerzemény, A Moose to Moose hallható.

0: Szakcsillagatos Robert előadásában a Last Time Together, I Remember Tomorrow, Almond és Moose to Moose hangzott el téma cím szerint a klasszikus és jazz második felében. A hangmérnök Szita István, a zenei rendező Bárány Gusztáv, összeállításunk szerkesztője Weisz Gábor volt. Így ért véget a mai klasszikus és jazz Szakcsillagatos Robert 2006. március 18-án a 6-os stúdióban rögzített koncertjét hallhatták mai összeállításunkban. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddé félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. Teherán szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Közben megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. Az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatást 14. Leó pápa. Az egyházfő Páviában az onkológiai központ munkatársait, betegeit és hozzátartozóit üdvözölte, majd a páviai dómban gyermekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Jövő hétvégén a pápa a földközi tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérők. Idehaza szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Már lehet jegyet venni az idei Margó nyári irodalmi fesztiválra. A rendezvény augusztus 13-a és 15-e között dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Káli medencében. Lesz meseterápiás program, irodalomterápiás foglalkozás és vezetett kerékpártúra, valamint gyermekprogramokkal is készülnek a szervezők. Híreink végén az időjárásról. A sok napsütés mellett többfelé várható zápor, zivatar, néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Németi Attilát hallják, munkatársaim, Katona Márta és Kalla Kálmán. Egy újabb éjszaka előtt állunk, az éjjel különös hangulatú, van benne ünnep, van benne nyugalom, várakozás. Most, hogy már éjfél elmúlt, megnyitjuk Önök előtt a zene kapuját, hiszen 6 órányi klasszikus muzsika várja hallgatókat. Ez az idő már nem a rohanásé, hanem a figyelemé, a zene minden részletében pedig ott rejlik a szépség. Ha netán kocsiban hallgatnak minket, akkor persze elsősorban az útra koncentráljanak. Elsőként Domenico Scarlatti Gédor szonátáját halljuk Avi Avitál átdolgozásában.

Domenico Scarlatti G-dur szonátáját Avi Avital és Chalevad eljátszott a mandolinon és csembalón. Hildegard von Bingen természetgyógyász és zeneművész volt, egy bencés apáca kolostor apát nője. A neveltetése nagyon fiatalon kezdődött a bencés apácáknál, egyik responsóriuma szól.

Ray Vaughan Williams kompozíciója hangzott el a Felszálló Pacsérta című románc. Előadta Pekka Kuusisto és a Bázeli szimfonikus zenekar vezényelt Ivor Bolton. A zeneszerző leghíresebb műve a Thomas Tallis témára írt fantázia, de hát írt ő sok mindent. Most Prokofjevtől következik a Tova tűnő látomások egyik tétele.

A tovatűnő látomások sorozatból hallottunk részletet Prokofjev művéből. Roger Woodward zongorázott. Ez 20 rövid zongoradarabból álló ciklus, és a mű címét egy orosz költő egyik verse ihlette. Konstantin Balmont ez a költő. Imán Zemzarisztól következik a nyári pasztorál.

Talivaldis Teksnyis játszotta Imán Zemzaris nyári pasztoráját. A litván zeneszerző 1951-ben született, és a miniatűr formák mesterének tartják, aki elsősorban kamarazenét komponált. Nagyon érdekli a természet és a pszichológia, olvastam róla. Most Joseph Haydn B-dur miséjét halljuk.

Haydn B-dur miséje az istenes Szent Jánosról elnevezett kis orgona mise hangzott el, előadta Harriet Schellenberg és a Vancouveri Kamarakórus, illetve szimfonikus zenekar, vezényelt Jan Washburn. Antonin Dvorák 109-es opuszámú szimfonikus költeménye következik, ez nem más, mint az Aranyrokka.

Dvorzsák Aranyrokka című szimfonikus költeményét játszotta a BBC skóciai szimfonikus zenekara Ilan Volkov vezényletével. Ezt a művet 1896-ban komponálta Dvorzsák, és Karel Jaromír Erben balladája nyomán készült. Schumann ritkán játszott ciklusa következik, az Erdei képek.

Schumann erdei képek ciklusát Stefan Boysten adta elő. Ez a ciklus, amint hallhatták, nem virtuóz darabokból áll, inkább belsőséges költői karakter darabokat tartalmaz, amelyek nagyon érzékeny előadói megközelítést igényelnek. A hangulata a műnek gyakran melankolikus, elmélkedő. 2 óra van.

Jakub József Arlinszky kontratenor, illetve az Il Pomodoro együttes koncertje következik a Notturnóban, ami a londoni Royal Albert Hall hangversenytermében volt. Elsőként Monteverdi Poppea megkoronázása című operájának részletei csendültek fel, majd Biagio Marinitől a Gémo Passacaglia. A Poppea Monteverdi utolsó operája, amit 1643-ban mutattak be Velencében, és a történet valós, hiszen Nero császár szerelmért elűzi feleségét, Oktáviát, hogy szeretőjét, Poppeát császárnévá koronázhassa. A történet tehát ezúttal nem mitológiai, hanem világi témát dolgoz fel.